0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best
1: FM. 1975, we brought you an album with a song.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Bemutatják a jövő évi költségvetést, új sószórókocsik állnak munkába, változik a balatoni komp menetrendje, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A jövő héten ismerhető meg a 2027-es költségvetés. Egyebek mellett erről is beszélt a parlamentben napirend előtt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, fegyelmezett, stabil és fenntartható büdzsén dolgoznak és spórolnak az állam működésén. A konkrét tervek között a Vekerle Sándor lakhatási programot, a vízmegtartási projektet és a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet említette. Új nagy teljesítményű munkagépekkel bővül a magyar közút. A darúval, hóekével és sószóróval is felszerelt 4 teherautó már idén télen forgalomba áll. A babarci, a pápai, a kápolnásnyéki és a hajdúszoboszlói mérnökségeket segítik. A fejlesztés egy 24 darabból álló, csaknem 12 millió eurós járműpark megújítási program része, amelyet a cég a Közlekedési és Beruházási Minisztérium által biztosított költségvetési forrásból finanszíroz. 10 kocsi már a nyáron megérkezett. Változás a balatoni komp menetrendjében. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként közlekedik Szántód és Tihany között. November 1-e után pedig hétköznapokon, már csak óránként, hétvégén és ünnepnapokon pedig újra fél óránként indulnak útnak a járatok. Nagy forgalom esetén a menetrend alkalmazkodik az igényekhez. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra, mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke, hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
2: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak.
1: Derűs időnk van, a csapadék elkerül bennünket, a szél olykor megélénkül. Délutánra 16-17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk, a Dunántúlon eredhet el az eső. Hajnalban főleg a Dunától keletre lehet gyenge fagy. Csütörtökön a reggelre képződő pára és kötfoltok feloszlása után változóan felhős lesz az ég. Számottevő csapadék nem valószínű, maximum északkeleten szemerkélhet, akár 20 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Balesetben sűrű volt az elmúlt hét. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Több kisebb balesetről is beszámolt a FEOL az elmúlt napokat illetően. Kisapostagon a Kossuth Lajos utca és a Táncsics utca közötti kereszteződésben történt az az eset, ahová a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A helyszínről egy 20 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak. Bodajkon a Fehérvári utcában történt egy baleset, amelyben szerencsére mindhárom személy saját lábán hagyta el a helyszínt. Nagyvenyimen még pénteken hajnalban hajtott árokba egy személygépkocsi, ahová szintén a tűzoltókat kellett riasztani. Herceghalomnál a bicskei tűzoltók avatkoztak be, két gépkocsi ütközött össze az Ördöglovas lejtőn és az Árvácska utca kereszteződésében. Sok száz szépkorú meghívott és érdeklődő vendég gyűlt össze a Ráczhalmási sportcsarnokban a múlt héten, hogy az önkormányzat által biztosított ingyenes Koncz Zsuzsa koncertet meghallgassa. Németh Miklósné alpolgármester köszöntötte a szép számmal összesereglett vendégeket az idősek napja alkalmából rendezett eseményen, hangsúlyozva, hogy a szeretet, a tisztelet és az egymásra való odafigyelés legyen a mindennapok része, hiszen a családban, a településen, de az egész társadalomban is nagyon sokat köszönhetünk az idősebb generáció tagjainak, foglalja össze a FEOL. Óriási sikert hozott Sarkadon a kettes fogadhajtó országos bajnoki döntő, egyéniben és csapatban is Fejér megyei arany született. Hufnagel József két forduló után a teljes mezőnyt maga mögé utasítva lett országos bajnok, miközben a Fejér megyei csapat is fölényesen megszerezte az első helyet. Nem Hufnagel volt az egyetlen Fejér megyei hajtó, aki az élmezőnyben zárt, Semjén Attila Árpád a mezőszilasi Elese színeiben az ötödik helyet szerezte meg. További részletek a feol.hu-n. Az egyszerre történelmi, műemléki, tájképi vagy városképi, illetve helytörténeti, hitéleti jelentőségű Dunaújvárosi Szentháromság templom javára a Pentele baráti kör ismét jótékonysági koncertet szervezett október 11-én vasárnap 17 órától. A meseszép óvárosi épület történelmi enteriőrje, kiváló akusztikája várt mindenkit a fellépők sokaságában. A műsor gerincét nép és egyház zenei előadások adták, írja a Duol. Magyarországon is egyre népszerűbbek az úgynevezett szőlőültetvény versenyek. Az alapok Franciaországból származnak, de nagyon szeretik a versenyzés eme formáját Svájcban vagy Cipruson is. Hazánkban elsősorban Tokaj vidékein van hagyománya a dűlőfutásnak. A résztvevők különböző távok közül választhatnak, akár fél maratoni hosszúságúra is nyúlik egy-egy ilyen, miközben a pincészetek legfinomabb nedűit ízlelhetik. Október 10-én Nadapon is borkóstolóval egybekötött futóversenyre várták a különlegességre vágyókat. 52 futós tartolt el az első nadapi dűlőfutáson. 2026. szeptember 1-ével új vezetés kezdte meg munkáját a Dunaújvárosi Egyetem fenntartójaként működő Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványnál. A vezetőváltás azonban nem csupán személyi változásokat jelent. Az alapítvány előtt jelentős szervezeti átalakulás áll, amelynek részeként az alapítványi formában ellátott feladatok ismét az egyetemhez kerülhetnek. 10 hónapon belül visszakerülhetnek a feladatok az egyetemekhez. A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumának új elnöke dr. Eszteri Zoltán Endre, aki korábban 23 éven keresztül ügyészként dolgozott, többek között vezetői feladatokat is ellátva. Az alapítvány főigazgatója Bomba Gábor, aki több évtizedes gazdasági, szervezetirányítási és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Feladata az átalakulás kiszámítható és eredményes lebonyolításának támogatása, az egyetem vezetésével és a munkatársaival együttműködésben. További részletek a Duna Online oldalán. A Burza Hungarika ösztöndi pályázatot idén is meghirdette Dunaújváros önkormányzata a hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló fiatalok támogatására. A Burza Hungarika A-típusú pályázatára azok a felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a 2026-2027-es tanév második, illetve a 2027-2028-as tanév első fél évében folytatják tanulmányaikat. A B-típusú pályázat azoknak a fiataloknak szól, akik a 2027-2028-as tanévben szeretnének felsőoktatási tanulmányokat kezdeni. A pályázatok beadási határideje 2026. november 5-e. Hatalmas sikert értek el a magyar versenyzők a kínai Hangzhouban rendezett sárkányhajó világbajnokságon. A DKS-e kajakkenu szakosztályának két sportolója, Hajdú Jonatán és Slihocki Ádám is tagja volt annak a magyar egységnek, amely megvédte világbajnoki címét a vegyes 10-es hajó 2000 méteres számában. A szeptember 30-a és október 30-a között megrendezett világbajnokságon a magyar válogatott több számban is eredményesen szerepelt. A vegyes 10-es hajók 2000 méteres versenyében a magyar egység több mint 2 másodpercet előzte meg a Miamari és spanyol csapatot, így megőrizte 2 évvel ezelőtti megszerzett elsőségét, írja Feol.

0: Ők legközelebb október 16-án lépnek pályára a Siófok otthonában.
1: Egy jelszó ma már önmagában kevés. Erre hívja fel a figyelmet itt Fejér megyében is. Az Európai Kiberbiztonsági Hónap idei kampánya. A kiberbiztonsági kampány egyik fontos üzenete, hogy ahol csak lehet érdemes bekapcsolni a több tényezős hitelesítést. Ennek lényege, hogy a belépéshez nem elegendő csupán a jelszó, a rendszer egy további ellenőrzést is kér. Ez lehet például egy hitelesítő alkalmazás által generált kód, biztonsági kulcs vagy biometrikus azonosítás. Változnak az állatorvosi antibiotikum felírás szabályai a kutyákat és macskákat ellátó Fejér vármegyei állatorvosoknak is. Kötelező lesz képzést végezniük és hatósági bizonyítványt szerezniük az ilyen gyógyszerek felírásához. A bizonyítvány érvényessége 5 évről 10 évre nő. 2028-tól a kutyák és macskák kezelésére használt antibiotikumokról is adatot kell szolgáltatni. A cél a felelős gyógyszerhasználat és az ellenálló kórokozók terjedésének visszaszorítása. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy jelentősen megemelte a kormány a környezetszennyezés miatt kiszabható bírságok mértékét. A pénzbüntetésnek a jövőben el kell érni a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lehet. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy átalakítja a sport finanszírozás rendszerét a kormány. A versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy áramütés és tűzveszély miatt hajszárítókat hív vissza az Aldi. Az Ambiano márkájú készülékek hálózati kábele megsérülhet, ezért azt kérik, hogy a vásárlók ne használják az érintett termékeket. A készülékeket bármelyik Aldi üzletben vissza lehet vinni, a vételárat blokk nélkül is visszatérítik. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolaj árából a fuvarozók, a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra az év végéig. Az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Ezzel párhuzamosan szigorítják az útdíjak befizetésének ellenőrzését. A meteorológusok szerint napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelető felé élénk, keleten, északkeleten erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet kora reggel 6 és 8, a legmelegebb délutáni órákban 13-18 fok között alakul.
2: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, szép jó reggelt kívánok, október 13-a van, nem péntek, kedd. Sok boldogságot kívánok a névnapos Edéknek és Kálmánoknak. 6 óra múlt 11 perccel, Maxim Levente vagyok. A The Sound Lovers Runaway című dala előtt még Ákos, de mindenek előtt James Morrison jön Nelly Furtadóval, Broken Strings, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
3: Best

0: Best FM, a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M5-ösön Ócsa és az M0-ás csomópont között kiépített új terelés tegnap reggel nagyon nagy hétindító torlódást okozott, és ma is hasonlóra lehet készülni. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sáv. Aki Budapestre tart és az M0-ásra szeretne felhajtani, azaz átterelt belső sávról nem tudja megtenni, így maradjon a saját oldalán, a külső sávban. Jó utat!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Napos gomoly felhős idő 13-18 fokkal, kis széllel. Igazi őszi idő, akár csak tegnap, és valami hasonlóra lehet majd holnap is készülni. Részletek a hírek végén. Rögtön 7:30, jó reggelt a Gorillazzal. Mindjárt szól a Der.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Napos gomoly felhős időnk lesz, számottevő csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Elkezdődött az óbudai K-híd felújítása. Az első szakaszban jövő júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát újítják fel. A munkálatok több ütemben 2027 végéig tartanak. A Gacsa Zsolt által rendezett, egy idősek otthonában játszódó Sovány Hold című kisjátékfilm nyerte el a 22. Göcsei Filmszemle fődíját. A Zalaegerszegi Média Centrum alá tartozó Zalaegerszegi Televízió filmes seregszemléjére idén 4 kategóriában 61 filmet neveztek hazai és határon túli alkotók. A legtöbben ezúttal is dokumentumfilmmel pályáztak. Több mint 200 utórengést regisztráltak Panamában a múlt pénteki 7,7-es erősségű földrengés óta. A természeti katasztrófában legkevesebb 27 ember megsérült, halálos áldozatokról azonban nem érkezett jelentés. Mintegy 900 lakóház megrongálódott. A panamai kormány rendkívüli állapotot hirdetett. Hétfőn elkezdődött az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,5 ezeren vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-éig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűek pedig november 16-a és 20-a között lesznek. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad. A szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a forrás fedezi egyebek között a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. A világon először mutatják be angol nyelven Szerb Antal Utas és Holdvilág című regényének színpadi változatát. Az előadást a Londonban szerdán és csütörtökön láthatja a közönség a Liszt intézetben. A darabot Nemzetközi Színészgárda viszi színre több magyar művész közreműködésével. A bemutatóra néhány nap alatt elfogytak a jegyek, ezért a szervezők a főpróbát is megnyitják a közönség előtt. A munkahelyek mintegy 40%-át érintheti világszerte a mesterséges intelligencia térnyerése, figyelmeztetett a Nemzetközi Valuta Alap vezetője. Az IMF ügyvezető igazgatója szerint az új technológia egyes ágazatokban munkahelyeket teremthet, másút viszont azok megszűnéséhez vezethet, hangsúlyozta. A kormányoknak át kell gondolniuk, hogyan készüljenek fel az oktatást érintő kihívásokra.
2: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Balesetben sűrű volt az elmúlt hét. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Több kisebb balesetről is beszámolt a FEOL az elmúlt napokat illetően. Kisapostagon a Kossuth Lajos utca és a Táncsics utca közötti kereszteződésben történt az az eset, ahová a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A helyszínről egy 20 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak. Bodajkon a Fehérvári utcában történt egy baleset, amelyben szerencsére mindhárom személy saját lábán hagyta el a helyszínt. Nagyvenyimen még pénteken hajnalban hajtott árokba egy személygépkocsi, ahová szintén a tűzoltókat kellett riasztani. Herceghalomnál a bicskei tűzoltók avatkoztak be, két gépkocsi ütközött össze az Ördöglovas lejtőn és az Árvácska utca kereszteződésében. Óriási sikert hozott Sarkadon a kettes fogadhajtó országos bajnoki döntő, egyéniben és csapatban is Fejér megyei arany született. Hufnagel József két forduló után a teljes mezőnyt maga mögé utasítva lett országos bajnok, miközben a Fejér megyei csapat is fölényesen megszerezte az első helyet. Nem Hufrágá volt az egyetlen Fejér megyei hajtó, aki az élmezőnyben zárt, Semjén Attila Árpád a mezőszilasi Elese színeiben az 5. helyet szerezte meg. További részletek a feol.hu-n. Az egyszerre történelmi, műemléki, tájképi vagy városképi, illetve helytörténeti, hitéleti jelentőségű Dunaújvárosi Szentháromság templom javára a Pentele baráti kör ismét jótékonysági koncertet szervezett október 11-én vasárnap 17 órától. A meseszép óvárosi épület történelmi enteriőrje, kiváló akusztikája várt mindenkit a fellépők sokaságában. A műsor gerincét nép és egyház zenei előadások adták, írja a Duol. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány. A versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. December 5-ig lehet nevezni innen Fejér megyéből is a 37. Média Wave Nemzetközi Filmes és Zenei Fesztiválra, amelynek Szigliget ad otthont jövő tavasszal egészen pontosan április 29-e és május 2-a között. Az alkotásokat a Film Freeway felületen várják. A fesztiválon kisjátékfilmek, dokumentumfilmek, animációk és kísérleti alkotások láthatók majd. Nappal workshopok és pódiumbeszélgetések, este közös főzés és közösségi programok színesítik a rendezvényt. A meteorológusok szerint napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelető felé élénk, keleten, északkeleten erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet kora reggel 6 és 8, a legmelegebb délutáni órákban 13-18 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Ezt tettem a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 13-án kedden. Azt tapasztaljuk mi korán indulók, hogy egyre hűvösebbek a reggelek, most már nem elég a vékony Jacky, egy vastagabb. Simán jól jön, mínusz 1 és 8 fok közötti a reggel, 13-18 fok között lesz napközben, napos gomoly felhős idő, kis széllel, számottevő csapadék nélkül, és nagyjából hasonló időre készülhetünk majd a holnapi nap folyamán is. A folytatás pedig itt a Besten Alexandra Burke és Bad Boys című dala, amelyben még Florida is hallható.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is elröppent ez az óra rögtön 7, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek, aztán folytatjuk például a Planet Funk-kal. És egy kis balatoni nyárral. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0630 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Balesetben sűrű volt az elmúlt hét. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Több kisebb balesetről is beszámolt a FEOL az elmúlt napokat illetően. Kisapostagon a Kossuth-Lajos utca és a Táncsics utca közötti kereszteződésben történt az az eset, ahová dunaújvárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A helyszínről egy 20 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak. Bodajkon a Fehérvári utcában történt egy baleset, amelyben szerencsére mindhárom személy saját lábán hagyta el a helyszínt. Nagyvenyimen még pénteken hajnalban hajtott árokba egy személygépkocsi, ahová szintén a tűzoltókat kellett riasztani. Herceghalomnál a bicskei tűzoltók avatkoztak be, két gépkocsi ütközött össze az Ördöglovas lejtőn és az Árvácska utca kereszteződésében. Sok száz szépkorú meghívott és érdeklődő vendég gyűlt össze a Ráczhalmási sportcsarnokban a múlt héten, hogy az önkormányzat által biztosított ingyenes Koncz Zsuzsa koncertet meghallgassa. Németh Miklósné alpolgármester köszöntötte a szép számmal összesereglett vendégeket az idősek napja alkalmából rendezett eseményen, hangsúlyozva, hogy a szeretet, a tisztelet és az egymásra való odafigyelés legyen a mindennapok része, hiszen a családban, a településen, de az egész társadalomban is nagyon sokat köszönhetünk az idősebb generáció tagjainak, foglalja össze a FEOL. Óriási sikert hozott Sarkadon a kettes fogadhajtó országos bajnoki döntő. Egyéniben és csapatban is Fejér megyei arany született. Hufnagel József két forduló után a teljes mezőnyt maga mögé utasítva lett országos bajnok, miközben a Fejér megyei csapat is fölényesen megszerezte az első helyet. Nem Hufnagel volt az egyetlen Fejér megyei hajtó, aki az élmezőnyben zárt. Semjén Attila Árpád a mezőszilasi elese színeiben az ötödik helyet szerezte meg. További részletek a feol.hu-n. Az egyszerre történelmi, műemléki, tájképi vagy városképi, illetve helytörténeti, hitéleti jelentőségű Dunaújvárosi Szentháromság templom javára a Pentele baráti kör ismét jótékonysági koncertet szervezett október 11-én vasárnap 17 órától. A meseszép óvárosi épület történelmi enteriőrje, kiváló akusztikája várt mindenkit a fellépők sokaságában. A műsor gerincét népi és egyházzenei előadások adták, írja a Duol. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy átalakítja a sport finanszírozás rendszerét a kormány. A versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. A meteorológusok szerint napos, gomoly felhős idő várható, számot tevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelető felé élénk, keleten, észak-keleten erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet kora reggel 6 és 8, a legmelegebb délutáni órákban 13-18 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Október 13. napján, nem péntek, kedd, Ede Kálmán napja van. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak egyaránt. Hívható SMS Viber elérhetőségünk a régi 0620 55 55 155. Nem sokára az olasz Black Machine jön, az órát viszont Krisztina Aguilera kezdi. Én No Other Man, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M7-esen új terelésre kell figyelni az Érdi csomópont és az M0-ás csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a leállósávot, a 15-ös és a 17-es kilométer között burkolatfelújítás miatt. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, illetve Budapest felé a középső és a külső sáv járható. Jó utat, akinek van közlekedési infója, hívjon vagy írjon 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejt.

0: Best FM, a legjobb zenék, jó most olyan helyen lenni, ahol még mindig kitart a nyár, és vannak helyek, ahol egész évben ez a helyzet, az egyik ilyen például Miami. Erről regél nekünk dalban Will Smith, nem sokára rögtön 7:30, jó reggelt, jó utat, jó munkát, mindjárt folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos gomoly felhős időnk lesz, számottevő csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Hétfőn elkezdődött az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,500 vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-ig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűek pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Áfonyás, málnás ízesítésű, fehér csoki bevonatú édesség lett a Balaton sütije idén. A program szervező szerint a Kék Balaton Fantázia nevű sütemény hullámos formájával, bevonatával és roppanos rétegével a magyar tenger vízfelületét idézi. Mindenmentes kategóriában a málnás étcsokoládés ízű Balatoni Hab nevű desszert nyerte az elismerést. Megoperálják 14. Leó pápát, miután korai stádiumú csomót találtak a tüdejében. A műtét a következő napokban lesz. Egyelőre nem tudni, hogy az orvosi beavatkozás érinti-e a pápa novemberre tervezett dél-amerikai útját. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad. A szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a forrás fedezi egyebek között a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. A Gacsa Zsolt által rendezett, egy idősek otthonában játszódó Sovány Hold című kisjátékfilm nyerte el a 22. Göcsei Filmszemle fődíját. A Zalaegerszegi Médiacentrum alá tartozó Zalaegerszegi Televízió filmes seregszemléjére idén 4 kategóriában 61 filmet neveztek hazai és határon túli alkotók. A legtöbben ezúttal is dokumentumfilmmel pályáztak. A munkahelyek mintegy 40%-át érintheti világszerte a mesterséges intelligencia térnyerése, figyelmeztetett a Nemzetközi Valuta Alap vezetője. Az IMF ügyvezető igazgatója szerint az új technológia egyes ágazatokban munkahelyeket teremthet, másutt viszont azok megszűnéséhez vezethet, hangsúlyozta. A kormányoknak át kell gondolniuk, hogyan készüljenek fel az oktatást érintő kihívásokra. Több mint 200 utórengést regisztráltak Panamában a múlt pénteki 7,7-es erősségű földrengés óta. A természeti katasztrófában legkevesebb 27 ember megsérült, halálos áldozatokról azonban nem érkezett jelentés. Mintegy 900 lakóház megrongálódott. A panamai kormány rendkívüli állapotot hirdetett.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Balesetben sűrű volt az elmúlt hét. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Több kisebb balesetről is beszámolt a FEOL az elmúlt napokat illetően. Kisapostagon a Kossuth-Lajos utca és a Táncsics utca közötti kereszteződésben történt az az eset, ahová a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A helyszínről egy 20 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak. Bodajkon a Fehérvári utcában történt egy baleset, amelyben szerencsére mindhárom személy saját lábán hagyta el a helyszínt. Nagyvenyimen még pénteken hajnalban hajtott árokba egy személygépkocsi, ahová szintén a tűzoltókat kellett riasztani. Herceghalomnál a bicskei tűzoltók avatkoztak be, két gépkocsi ütközött össze az Ördöglovas lejtőn és az Árvácska utca kereszteződésében. Az egyszerre történelmi műemléki tájképi vagy városképi, illetve helytörténeti hitéleti jelentőségű dunaújvárosi Szentháromság templom javára A Pentele baráti kör ismét jótékonysági koncertet szervezett október 11-én vasárnap 17 órától. A meseszép óvárosi épület történelmi enteriőrje, kiváló akusztikája várt mindenkit a fellépők sokaságában. A műsor gerincét nép- és egyházzenei előadások adták, írja a Duol. Magyarországon is egyre népszerűbbek az úgynevezett szőlőültetvény versenyek. Az alapok Franciaországból származnak, de nagyon szeretik a versenyzés eme formáját Svájcban vagy Cipruson is. Hazánkban elsősorban Tokaj vidékein van hagyománya a dűlőfutásnak. A résztvevők különböző távok közül választhatnak, akár fél maratoni hosszúságúra is nyúlik egy-egy ilyen, miközben a pincészetek legfinomabb nedűit ízlelhetik. Október 10-én Nadapon is borkóstolóval egybekötött futóversenyre várták a különlegességre vágyókat. 52 futós tartolt el az első nadapi dűlőfutáson. Változnak az állatorvosi antibiotikum felírás szabályai. A kutyákat és macskákat ellátó Fejér vármegyei állatorvosoknak is kötelező lesz képzést végezniük és hatósági bizonyítványt szerezniük az ilyen gyógyszerek felírásához. A bizonyítvány érvényessége 5 évről 10 évre nő. 2028-tól a kutyák és macskák kezelésére használt antibiotikumokról is adatot kell szolgáltatni. A cél a felelős gyógyszerhasználat és az ellenálló kórokozók terjedésének visszaszorítása. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy átalakítja a sport finanszírozás rendszerét a kormány. A versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. A meteorológusok szerint napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelető felé élénk, keleten, észak-keleten erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet kora reggel 6 és 8, a legmelegebb délutáni órákban 13-18 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 13-án Kálmán Ede napja van nekik, és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. 1925-ben ezen a napon született gyermekkorom híradóinak majdnem állandó szereplője, Margaret Thatcher, becenevén a Vaslédi, angol konzervatív politikus, 1979 és 90 között az Egyesült Királyság miniszterelnöke. ...1941-ben a mai napon született Paul Simon, Grammy-díjas amerikai énekes, gitáros, dalszerző, az egykori Simon & Garfunkel duó tagja. ...1971. október 13 megszületett Sacha Baron Cohen, angol komikus színész, olyan karakterek megformálója, mint a Borat, a Bruno vagy Ali G. A sor pedig a 80-as születésű Grammy-díjas amerikai énekesnő, színésznő, a 2000-es évek nagy R&B sztárja, Ashanti zárja. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Peti írja, hogy durva baleset az M0-áson, az M1-es felől az M5-ös felhajtón. Le is zárták. Köszönjük szépen, jó utat, vigyázzon magára mindenki. Robbie Williams biztosan énekel a következő órában. És jön a Bagosi Brothers Company is.
2: Tudom, én értem, külön utakon járok.
1: Hívható SMS Viber számunk, amelyet Peti is használt, 0620 55 55 155. Mindjárt 8 óra, hamarosan friss hírek, aztán folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Őszi szerencse hetek a kis kegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és figyel az 1 millió forintos fődíjat, vagy a további nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kis kegyed. Nekünk, nőknek.
4: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
5: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
6: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Balesetben sűrű volt az elmúlt hét. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Több kisebb balesetről is beszámolt a FEOL az elmúlt napokat illetően. Kisapostagon a Kossuth Lajos utca és a Táncsics utca közötti kereszteződésben történt az az eset, ahová a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A helyszínről egy 20 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak. Bodajkon a Fehérvári utcában történt egy baleset, amelyben szerencsére mindhárom személy saját lábán hagyta el a helyszínt. Nagyvenyimen még pénteken hajnalban hajtott árokba egy személygépkocsi, ahová szintén a tűzoltókat kellett riasztani. Herceghalomnál a bicskei tűzoltók avatkoztak be, két gépkocsi ütközött össze az Ördöglovas lejtőn és az Árvácska utca kereszteződésében. Magyarországon is egyre népszerűbbek az úgynevezett szőlőültetvény versenyek. Az alapok Franciaországból származnak, de nagyon szeretik a versenyzés eme formáját Svájcban vagy Cipruson is. Hazánkban elsősorban Tokaj vidékein van hagyománya a dűlőfutásnak. A résztvevők különböző távok közül választhatnak, akár fél maratoni hosszúságúra is nyúlik egy-egy ilyen, miközben a pincészetek legfinomabb nedűit ízlelhetik. Október 10-én Nadapon is borkóstolóval egybekötött futóversenyre várták a különlegességre vágyókat. 52 futós tartolt el az első nadapi dűlőfutáson. Óriási sikert hozott Sarkadon a kettes fogadhajtó országos bajnoki döntő. Egyéniben és csapatban is Fejér megyei arany született. Hufnagel József két forduló után a teljes mezőnyt maga mögé utasítva lett országos bajnok, miközben a Fejér megyei csapat is fölényesen megszerezte az első helyet. Nem Hufnagel volt az egyetlen Fejér megyei hajtó, aki az élmezőnyben zárt. Semjén Attila Árpád a mezőszilasi Elese színeiben az ötödik helyet szerezte meg. További részletek a feol.hu-n. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy jelentősen megemelte a kormánya a környezetszennyezés miatt kiszabható bírságok mértékét. A pénzbüntetésnek a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lehet. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány. A versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. A meteorológusok szerint napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelető felé élénk, keleten, északkeleten erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet kora reggel 6 és 8, a legmelegebb délutáni órákban 13-18 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A váratlan húzásairól híres Britney Spears most olyat húzott, aminek a rajongók is örülnek. Kiadott ugyanis egy korábban kiadatlan She'll Never Be Me című szerzeményt, amelyet még 2001-ben vett fel a Britney című albumra. A megjelenés pedig az album 25. évfordulójához igazodik. Jó reggelt, 4 perccel 8 után ő indítja az órát a Gimme Morral, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Nézzük, mi újság az utakon.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Baleset történt sajnos az M0-ás M5-ös csomópontban, az M0-ásról az M5-ösre lehajtó ágon. A kihajtót le is zárták, ezért aki az M1-es felől érkezik, annak egy csomóponttal tovább kell mennie, és a 34-es kilométernél lévő gyál Pest-Szent Imre csomópontban visszafordulva tud majd ráhajtani az M5-ösre. És hát a másik oldalon sem rózsás a helyzet, az M0-ás M1-es felé vezető oldalán a 17-es és 14-es kilométer között a két külső sávot hídfelújítás miatt október 20-ig lezárták a két sávra szűkült szakasz előtt, már 8 kilométeres a dugó. Jó utat, ha a közlekedési infó van, várom a 0620 55 55 155-re. Közben elindítottam Justin Timberlake slágerét, szól a Señorita a Besten. Come on.

0: Best FM a legjobb zenék, jó reggelt, október 13. napja van, jó hír a babonásoknak, nem péntekre, kedre esett. Kálmánok, edék, szülinaposok, sok boldogságot. Jövő hétvégén óraátállítás, október 25-én vasárnap hajnalban 3-ról 2-re tekerjük vissza az órákat. Ami jó hír, aznap éjszaka egy órával többet alhatunk, reggel korábban világosodik, viszont délután és este egy órával hamarabb sötétedik, így míg ma este 6-kor lesz naplemente. Aznap az óraátállítás első napján 16:40-kor. Hát hazudnék én. Would I Lie to You a címe a Charles and Eddie Duo hírek utáni dalának. Rögtön 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos, gomoly felhős időnk lesz, számottevő csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Hétfőn elkezdődött az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,500 vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-ig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűek pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Áfonyás, málnás ízesítésű, fehér csoki bevonatú édesség lett a Balaton sütije idén. A programszervező szerint a Kék Balaton Fantázia nevű sütemény hullámos formájával, bevonatával és roppanos rétegével a magyar tenger vízfelületét idézi. Mindenmentes kategóriában a málnás étcsokoládés ízű Balatoni Hab nevű desszert nyerte az elismerést. Megoperálják 14. Leó pápát, miután korai stádiumú csomót találtak a tüdejében. A műtét a következő napokban lesz. Egyelőre nem tudni, hogy az orvosi beavatkozás érinti-e a pápa novemberre tervezett dél-amerikai útját. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad. A szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a forrás fedezi egyebek között a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. A világon először mutatják be angol nyelven Szerb Antal, Utas és Holdvilág című regényének színpadi változatát. Az előadást Londonban szerdán és csütörtökön láthatja a közönség a Liszt intézetben. A darabot Nemzetközi Színészgárda viszi színre több magyar művész közreműködésével. A bemutatóra néhány nap alatt elfogytak a jegyek, ezért a szervezők a főpróbát is megnyitják a közönség előtt. A munkahelyek mintegy 40%-át érintheti világszerte a mesterséges intelligencia térnyerése, figyelmeztetett a Nemzetközi Valuta Alap vezetője. Az IMF ügyvezető igazgatója szerint az új technológia egyes ágazatokban munkahelyeket teremthet, másút viszont azok megszűnéséhez vezethet, hangsúlyozta. A kormányoknak át kell gondolniuk, hogyan készüljenek fel az oktatást érintő kihívásokra. Több mint 200 utórengést regisztráltak Panamában a múlt pénteki 7,7-es erősségű földrengés óta. A természeti katasztrófában legkevesebb 27 ember megsérült, halálos áldozatokról azonban nem érkezett jelentés. Mintegy 900 lakóház megrongálódott. A panamai kormány rendkívüli állapotot hirdetett.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Balesetben sűrű volt az elmúlt hét. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Több kisebb balesetről is beszámolt a FEOL az elmúlt napokat illetően. Kisapostagon a Kossuth-Lajos utca és a Táncsics utca közötti kereszteződésben történt az az eset, ahová a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A helyszínről egy 20 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak. Bodajkon a Fehérvári utcában történt egy baleset, amelyben szerencsére mindhárom személy saját lábán hagyta el a helyszínt. Nagyvenyimen még pénteken hajnalban hajtott árokba egy személygépkocsi, ahová szintén a tűzoltókat kellett riasztani. Herceghalomnál a bicskei tűzoltók avatkoztak be, két gépkocsi ütközött össze az Ördöglovas lejtőn és az Árvácska utca kereszteződésében. Az egyszerre történelmi, műemléki, tájképi vagy városképi, illetve helytörténeti, hitéleti jelentőségű Dunaújvárosi Szentháromság templom javára a Pentele baráti kör ismét jótékonysági koncertet szervezett október 11-én vasárnap 17 órától. A meseszép óvárosi épület történelmi enteriőrje, kiváló akusztikája várt mindenkit a fellépők sokaságában. A műsor gerincét népi és egyházzenei előadások adták, írja a Duol. Magyarországon is egyre népszerűbbek az úgynevezett szőlőültetvény versenyek. Az alapok Franciaországból származnak, de nagyon szeretik a versenyzés eme formáját Svájcban vagy Cipruson is. Hazánkban elsősorban Tokaj vidékein van hagyománya a dűlőfutásnak. A résztvevők különböző távok közül választhatnak, akár fél maratoni hosszúságúra is nyúlik egy-egy ilyen, miközben a pincészetek legfinomabb nedűit ízlelhetik. Október 10-én Nadapon is borkóstolóval egybekötött futóversenyre várták a különlegességre vágyókat. 52 futós tartott el az első nadapi dűlőfutáson. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy átalakítja a sport finanszírozás rendszerét a kormány. A versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. December 5-ig lehet nevezni innen Fejér megyéből is a 37. Média Wave Nemzetközi Filmes és Zenei Fesztiválra, amelynek szigligyet ad otthont jövő tavasszal egészen pontosan április 29-e és május 2-a között. Az alkotásokat a Film Freeway felületen várják. A fesztiválon kis játékfilmek, dokumentumfilmek, animációk és kísérleti alkotások láthatók majd. Nappal workshopok és pódiumbeszélgetések, este közös főzés és közösségi programok színesítik a rendezvényt. A meteorológusok szerint napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelető felé élénk, keleten, északkeleten erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet kora reggel 6 és 8, a legmelegebb délutáni órákban 13-18 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Don't have to leave this.

FM, a legjobb zenék. Nyugodt őszi napok jönnek, 16-17-18 fokokkal vasárnap, akár a 20 fokot is megközelíthetjük majd. Napos gomoly felhős idő, számottevő csapadék nélkül. Így megy tovább tehát ez a hét, és így megy tovább a ma reggel. Alice DJ, Better of Alone, a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ha három úriember német lenne, és mondjuk úgy hívnák őket, hogy Ulrich, Federik és Otto, akkor UFO lenne a nevük, de mivel britek, és Luke, Matt és Chrisről van szó, ezért jön majd az LMC és a Take Me to the Clouds Above. És hozom az Airi Mafiát is.
2: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha van közlekedési hír, várom. Rögtön 9 óra a hírek után folytatjuk. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Balesetben sűrű volt az elmúlt hét. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Több kisebb balesetről is beszámolt a FEOL az elmúlt napokat illetően. Kisapostagon a Kossuth-Lajos utca és a Táncsics utca közötti kereszteződésben történt az az eset, ahová dunaújvárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A helyszínről egy 20 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak. Bodajkon a Fehérvári utcában történt egy baleset, amelyben szerencsére mindhárom személy saját lábán hagyta el a helyszínt. Nagybenyimen még pénteken hajnalban hajtott árokba egy személygépkocsi, ahová szintén a tűzoltókat kellett riasztani. Herceghalomnál a bicskei tűzoltók avatkoztak be, két gépkocsi ütközött össze az Ördöglovas lejtőn és az Árvácska utca kereszteződésében. Óriási sikert hozott Sarkadon a kettes fogadhajtó országos bajnoki döntő. Egyéniben és csapatban is Fejér megyei arany született. Hufnagel József két forduló után a teljes mezőnyt maga mögé utasítva lett országos bajnok, miközben a Fejér megyei csapat is fölényesen megszerezte az első helyet. Nem Hufnagel volt az egyetlen Fejér megyei hajtó, aki az élmezőnyben zárt. Semjén Attila Árpád a mezőszilasi Elese színeiben az ötödik helyet szerezte meg. További részletek a feol.hu-n. Az egyszerre történelmi, műemléki, tájképi vagy városképi, illetve helytörténeti, hitéleti jelentőségű dunaújvárosi Szentháromság templom javára a Pentele baráti kör ismét jótékonysági koncertet szervezett október 11-én vasárnap 17 órától. A meseszép óvárosi épület történelmi enteriőrje, kiváló akusztikája várt mindenkit a fellépők sokaságában. A műsor gerincét népi és egyház zenei előadások adták, írja a Duol. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy áramütés és tűzveszély miatt hajszárítókat hív vissza az Aldi. Az Ambiano márkájú készülékek hálózati kábele megsérülhet, ezért azt kérik, hogy a vásárlók ne használják az érintett termékeket. A készülékeket bármelyik Aldi üzletben vissza lehet vinni, a vételárat a blokk nélkül is visszatérítik. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolaj árából a fuvarozók, a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra az év végéig. Az összeget a jövedékiadóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Ezzel párhuzamosan szigorítják az útdíjak befizetésének ellenőrzését. A meteorológusok szerint napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelető felé élénk, keleten, észak-keleten erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet kora reggel 6 és 8, a legmelegebb délutáni órákban 13-18 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Most, azaz október 13-án kedden, Kálmánok, Edék, szülinaposok sok boldogságot az ünnepelteknek. 5 perccel múlt 9, Maxim Levente vagyok, az Outkast és a The Way You Move Indeed. Készül Robbie Williams, jön a Cosheen, a Chris Cross, a Jumpal és a Desperado is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Best

0: Best FM, a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Baleset történt korábban az M0 M5 csomópontban az M3-as felé, méghozzá az M5-ösre Szeged irányába tartó lehajtó ágon, amit le is zártak. Tulajdonképpen aki ott szeretne rákanyarodni az M5-ösre, tovább kell, hogy menjen a Gyál, Pest-Szent Imre csomópontig, majd ott visszafordulva tud eljutni az M5-ösre Szeged irányába. A másik oldalon viszont brutál 15 kilométeres torlódás vár arra, aki nem keres kerülő utat. A 17-es és a 14-es kilométer között, tehát az M1-es felé a két külső sávot hídfelújítás miatt október 20-áig lezárták. Jó utat! Ezeket most magunk mögött hagyva, irány a felhők felé, az elemszível. Take me to the clouds, above a bestem.

Best FM a legjobb zenék. Nyugodt őszi napok jönnek az időjárásban, legalább annyira nyugisak, mint az iménti Allianz Ethnic slágere Respect. Hideg reggelek, 17-18 fok körüli maximumok nappal, napos gomoly felhős idő, egy-egy jelentéktelen futózáporral. Ez pedig közben Pink dala, Family Portrait, itt a Besten.

Ezt a legjobb zenék, uraim, azt hiszem, egyetérthetünk abban, az egyik kedvenc világnapunk van ma, a melltartómentes világnap. Na de viccet félretéve, azon kívül, hogy arra bíztatja a nőket, hogy egy napra szabaduljanak meg a borzasztó és kényelmetlen ruhadarabtól, amely néha megnehezíti az életüket, a hivatalosan No Bra Day nevű kezdeményezésnek nemes célja is van, méghozzá mellrák elleni küzdelemre is szeretné felhívni a figyelmet. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Néótól a Besten.

0: sem felelnék.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: 3 percünk maradt 10 óráig, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek, utána újból. Na és az ezredforduló legjobb slágereitől, ezek közül hadd ajánljam Sheryl Crow dalát is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. 15 kilométeres a dugó az M0-áson az M1-es felé, a Hárosi Dunahíd előtt a 4-ből 2 sávot lezártak, az M5-ös csomópont előtt van a sor vége. Aki tud, kerüljön, friss hírek, aztán újból a legjobb zenék szólnak a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Napos, gomoly felhős időnk lesz, számottevő csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A digitális eszközök teljes tiltása helyett a biztonságos és életkornak megfelelő használatra kell megtanítani a gyerekeket, hangzott el a Betesda Gyermekkórház digitális jóllétről rendezett konferenciáján. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a képernyő előtt töltött idő mellett elegendő idő jusson a tanulásra, a mozgásra, a pihenésre és a családra. A világon először mutatják be angol nyelven Szerb Antal, Utas és Holdvilág című regényének színpadi változatát. Az előadást a Londonban szerdán és csütörtökön láthatja a közönség a Liszt intézetben. A darabot nemzetközi színészgárda viszi színre több magyar művész közreműködésével. A bemutatóra néhány nap alatt elfogytak a jegyek, ezért a szervezők a főpróbát is megnyitják a közönség előtt. Nukleáris védelmi NATO gyakorlat kezdődött Olaszországban. A műveletben 17 tagállam katonái vesznek részt. A NATO nukleáris politikáért felelős vezetője azt mondta, hogy a gyakorlat célja a szövetség felkészültségének és területvédelmi képességének demonstrálása, valódi nukleáris fegyvereket azonban nem használnak. A kiképzés során a többi között a nukleáris fegyverek biztonságos szállítását gyakorolják. Hétfőn elkezdődött az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,500 vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-éig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűek pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Elkezdődött az Óbudai K-híd felújítása. Az első szakaszban jövő júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát újítják fel. A munkálatok több ütemben 2027 végéig tartanak. A Gacsa Zsolt által rendezett, egy idősek otthonában játszódó Sovány Hold című kisjátékfilm nyerte el a 22. Göcsei Filmszemle fődíját. A Zalaegerszegi Médiacentrum alá tartozó Zalaegerszegi Televízió filmes seregszemléjére idén 4 kategóriában 61 filmet neveztek hazai és határon túli alkotók. A legtöbben ezúttal is dokumentumfilmmel pályáztak. A munkahelyek mintegy 40%-át érintheti világszerte a mesterséges intelligencia térnyerése, figyelmeztetett a Nemzetközi Valuta Alap vezetője. Az IMF ügyvezető igazgatója szerint az új technológia egyes ágazatokban munkahelyeket teremthet, másutt viszont azok megszűnéséhez vezethet, hangsúlyozta. A kormányoknak át kell gondolniuk, hogyan készüljenek fel az oktatást érintő kihívásokra.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Balesetben sűrű volt az elmúlt hét. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Több kisebb balesetről is beszámolt a FEOL az elmúlt napokat illetően. Kisapostagon a Kossuth Lajos utca és a Táncsics utca közötti kereszteződésben történt az az eset, ahová a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A helyszínről egy 20 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak. Bodajkon a Fehérvári utcában történt egy baleset, amelyben szerencsére mindhárom személy saját lábán hagyta el a helyszínt. Nagyvenyimen még pénteken hajnalban hajtott árokba egy személygépkocsi, ahová szintén a tűzoltókat kellett riasztani. Herceghalomnál a bicskei tűzoltók avatkoztak be, két gépkocsi ütközött össze az Ördöglovas lejtőn és az Árvácska utca kereszteződésében. Óriási sikert hozott Sarkadon a kettes fogadhajtó országos bajnoki döntő, egyéniben és csapatban is Fejér megyei arany született. Hufnagel József két forduló után a teljes mezőnyt maga mögé utasítva lett országos bajnok, miközben a Fejér megyei csapat is fölényesen megszerezte az első helyet. Nem Hufnagel volt az egyetlen Fejér megyei hajtó, aki az élmezőnyben zárt, Semjén Attila Árpád a mezőszilasi Elese színeiben az ötödik helyet szerezte meg. További részletek a feol.hu-n. Az egyszerre történelmi, műemléki, tájképi vagy városképi, illetve helytörténeti, hitéleti jelentőségű Dunaújvárosi Szentháromság templom javára a Pentele baráti kör ismét jótékonysági koncertet szervezett október 11-én vasárnap 17 órától. A meseszép óvárosi épület történelmi enteriőrje, kiváló akusztikája várt mindenkit a fellépők sokaságában. A műsor gerincét nép- és egyházzenei előadások adták, írja a Duol. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy jelentősen megemelte a kormány a környezetszennyezés miatt kiszabható bírságok mértékét. A pénzbüntetésnek a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta, ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lehet. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolaj árából a fuvarozók, a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra az év végéig. Az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Ezzel párhuzamosan szigorítják az útdíjak befizetésének ellenőrzését. A meteorológusok szerint napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelető felé élénk, keleten, észak-keleten erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet kora reggel 6 és 8, a legmelegebb délutáni órákban 13-18 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodálatos kedd délelőttöt kívánok mindenkinek. Szép őszi időnk van legalábbis itt a fővárosban. Hol milyen? Akár ezt is meg lehet írni. 0620-55-55-155. Ugyanide várom a közlekedési infókat, ha pedig Kálmán Ede vagy szülinapos ismerős van, őt is lehet köszönteni. Mark Ronson és Amy Winehouse duója, Valerie kezd. Maxim Levente vagyok.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, nem a mostani, de a következő. Hosszú hétvége lesz, 3 nap, amikor mindenki szabad, közben pedig még ráadásul óraátállítás is lesz. Everybody's free, Rozalla Schlager folytatja a kedd délelőttöt. Everybody.

0: Best FM-nek a legjobb zenék. A nap mumusa még mindig az M0-ás déli szektora, a Hárosi Dunahíd és az M5-ös között. Az M1-es felé ez a szakasz konkrétan tele van, tehát 15 kilométeres a torlódás, ugyanis a Szigethalom Tököl és Érd Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt október 20-áig lezárták. A másik oldalon, az M3-as felé, az M5-ös csomópontban a Szeged felé lehajtó ágon baleset történt, a lehajtót lezárták, így tovább kell menni egyel, a Gyál Pest-Szent Imre csomópontban visszafordulva érhető el, az M5-ös Szeged felé, tehát jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal kötőjel liget.hu.
1: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Még egy órán keresztül én szállítom az ezredforduló legjobb dalait, déltől Majoros Rita, remélem, hogy addig is és azután is marad mindenki. Maradunk végig, a dal címe, amely biztosan szól majd 11 után, és jön a hamarosan hazánkban koncertező James Blunt is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Hordót gurítottak a fejlesztés befejezésének ünnepén, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nem mindennapi látvány fogadta napokban a balacskaiakat. Egy hordó indult útnak a friss aszfalton, az ünnepélyes átadás ezzel a helyi hagyománnyal zárult. Előtte azonban az elmúlt évek egyik fontos közlekedési fejlesztését ünnepelt a település. A Ligetsor Baracs egyik forgalmas útvonala, amelyet nem csak a helyiek használnak, hanem a Nagybenyim irányába közlekedők számára is fontos kapcsolatot jelent. A felújítás idején nyáron ideiglenes forgalmi rendet is be kellett vezetni a munkálatok miatt. A most átadott szakaszon 160 méternyi út újult meg, de a beruházás ennél jóval többről szól. Szélesebb lett az utca, a szélén pedig térköves gyalogos patkát alakítottak ki. A patka az úttesttel azonos szintre került, így szűkebb helyzetekben a szemből érkező autók találkozását is segítheti, írja Feol. Több kisebb balesetről is beszámolt a Feol az elmúlt napokat illetően. Kisapostagon a Kossuth-Lajos utca és a Táncsics utca közötti kereszteződésben történt az az eset, ahová a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A helyszínről egy 20 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak. Bodajkon a Fehérvári utcában történt egy baleset, amelyben szerencsére mindhárom személy saját lábán hagyta el a helyszínt. Nagybenyimen még pénteken hajnalban hajtott árokba egy személygépkocsi, ahová szintén a tűzoltókat kellett riasztani. Herceghalomnál a bicskei tűzoltók avatkoztak be, két gépkocsi ütközött össze az Ördöglovas lejtőn és az Árvácska utca kereszteződésében. Az egyszerre történelmi, műemléki, tájképi vagy városképi, illetve helytörténeti, hitéleti jelentőségű Dunaújvárosi Szentháromság templom javára a Pentele Baráti Kör ismét jótékonysági koncertet szervezett október 11-én vasárnap 17 órától. A meseszép óvárosi épület történelmi enteriőrje, kiváló akusztikája várt mindenkit a fellépők sokaságában. A műsor gerincét népi és egyházzenei előadások adták, írja a Duol. Egy jelszó ma már önmagában kevés. Erre hívja fel a figyelmet itt Fejér megyében is. Az Európai Kiberbiztonsági Hónap idei kampánya. A kiberbiztonsági kampány egyik fontos üzenete, hogy ahol csak lehet érdemes bekapcsolni a több tényezős hitelesítést. Ennek lényege, hogy a belépéshez nem elegendő csupán a jelszó, a rendszer egy további ellenőrzést is kér. Ez lehet például egy hitelesítő alkalmazás által generált kód, biztonsági kulcs vagy biometrikus azonosítás. Holnap északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, reggel 5 és 7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső fagyzugos tájakon lehet gyenge fagy.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Matematikával, latinnal, héberrel folytatódik az őszi érettségi. Drónok süllyesztettek el egy hajót a bolgár partoknál. Hűvös reggelek, derült nappalok jöhetnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
4: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható, mind a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállás mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is azt számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
3: Arról várható eső a következő napokban híreink végén hallhatnak. A matematika írásbelikkel folytatódott ma az őszi érettségi szezon. A megmérettetések tegnap a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz vizsgákkal kezdődtek. Délután latin és héber nyelvből írásbeliznek a diákok. Országszerte 221 intézményben majdnem 25 ezeren adnak számot tudásukról. Az őszi érettségi időszak november 20-áig tart. Dróntámadás ért két hajót Bulgária partjainál a Fekete-tengeren. Az első jelzés éjjel 2:30-kor érkezett egy bajba jutott hajóról, a máltai zászló alatt közlekedő Ukrajnához tartozó járművet 3 drón találta el. A 15 fős teljes legénységet itt sikerült kimenteni, közölte Rumen Radev, bolgár kormányfő. Ezután egy másik hajót is találat ért, ez elsüllyedt, egy tengerészt sikerült kimenteni, a többiek sorsáról nem érkezett hír. A miniszterelnök jelezte, nincs egyértelmű bizonyíték arra, ki a felelős, de segítséget kért a NATO-tól és az Európai Uniótól. Légfegyverből átalakított lőfegyverekre bukkantak Tolnában. A rendőrség a napokban összesen 15 ilyen fegyvert foglalt le 6 embernél. A 2 paksi, 2 hidasi, 1 bonyhádi és 1 nagymányoki férfit őrizetbe vették. Szép őszi napok jöhetnek, hűvös éjjelekkel és reggelekkel, néhol akár fagyhat is. Ma nagyrészt napos idő várható, gomoly felhőből az ország középső részén lehet a legtöbb az égen, esni viszont ott sem fog. 13-18 fok lehet a legmelegebb órákban. Holnap is több órás napsütésre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lehet az ég, ott esetleg gyenge eső jöhet. A csúcsértékek 13 és 18 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen
1: slágerei. A délelőtt utolsó órájában talál kedvére valót mindenki, így az édes szájúak is, jön majd a Chocolate Puma, és azok is, akik a fanyarabb, sósabb ízvilágot kedvelik. Salt and Pepper, az órát Timbaland és Carrie Hilson indítja. The Way I Are, 5 perc elmúlt 11. Jó munkát, jó utat kívánok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A Salt & Pepper és az Embók 93-as közösével a What a Man-nel megy tovább a kedd délelőtt, mely mindkét banda egy-egy albumán helyet kapott, a Billboardon a harmadik helyig jutott, a dal klipjében pedig cameo szerepben feltűnik Tupac Shakur is.

0: Best FM, a legjobb zenék. Itt marad velünk ez a Gigadugó egészen október 20-áig. Az M0-ásról van szó, ahol az M1-es felé vezető oldalon a Szigethalom Tököl és az Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt tehát október 20-áig lezárták. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelenleg is több mint 10 kilométeres a torlódás. Bár egy kicsit hosszabb, de az M5-ösnél a városon át még kerülhet, aki szeretne. Jó utat!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Akárcsak Marty McFly és Doki, mi is utaztunk az időben, méghozzá a svéd Robert segítségével 1990-ben. Ez volt a Got to Get, és ugyanabban az évben jelent meg egyébként, ha már szóba kerültek ők, a Visszajövőben második része, amelyben Doki másodpercen pontosan megjósolja, hogy mindjárt eláll az eső. Na most, hát eső odakin nem, de itt az éterben bőrigázhatunk az esőben. Szerencsére viszont itt van Rihanna, akinek az esernyője alá beállhatunk. Jön az Umbrella Veszten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az éterben a French Affair-rel, a stúdióban pedig Majoros Ritával. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is, Max M. Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Balesetben sűrű volt az elmúlt hét. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Nem mindennapi látvány fogadta napokban a baracskaiakat. Egy hordó indult útnak a friss aszfalton, az ünnepélyes átadás ezzel a helyi hagyománnyal zárult. Előtte azonban az elmúlt évek egyik fontos közlekedési fejlesztését ünnepelt a település. A Ligetsor Baracs egyik forgalmas útvonala, amelyet nem csak a helyiek használnak, hanem a Nagybenyim irányába közlekedők számára is fontos kapcsolatot jelent. A felújítás idején nyáron ideiglenes forgalmi rendet is be kellett vezetni a munkálatok miatt. A most átadott szakaszon 160 méternyi út újult meg, de a beruházás ennél jóval többről szól. Szélesebb lett az utca, a szélén pedig térköves gyalogos patkát alakítottak ki. A patka az úttesttel azonos szintre került, így szűkebb helyzetekben a szemből érkező autók találkozását is segítheti, írja Feol. Óriási sikert hozott Sarkadon a kettes fogadhajtó országos bajnoki döntő. Egyéniben és csapatban is Fejér megyei arany született. Hufnagel József két forduló után a teljes mezőnyt maga mögé utasítva lett országos bajnok, miközben a Fejér megyei csapat is fölényesen megszerezte az első helyet. Nem Hufnagel volt az egyetlen Fejér megyei hajtó, aki az élmezőnyben zárt. Semjén Attila Árpád a mezőszilasi Elese színeiben az ötödik helyet szerezte meg. További részletek a feol.hu-n. Az egyszerre történelmi, műemléki, tájképi vagy városképi, illetve helytörténeti, hitéleti jelentőségű Dunaújvárosi Szentháromság templom javára a Pentele baráti kör ismét jótékonysági koncertet szervezett október 11-én vasárnap 17 órától. A meseszép óvárosi épület történelmi enteriőrje, kiváló akusztikája várt mindenkit a fellépők sokaságában. A műsor gerincét nép és egyház zenei előadások adták, írja Duol. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány. A versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy áramütés és tűzveszély miatt hajszárítókat hív vissza az Aldi. Az Ambiano márkájú készülékek hálózati kábele megsérülhet, ezért azt kérik, hogy a vásárlók ne használják az érintett termékeket. A készülékeket bármelyik Aldi üzletben vissza lehet vinni, a vételárat blokk nélkül is visszatérítik. A meteorológusok szerint napos, gomoly felhős idő várható, számot tevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelető felé élénk, keleten, északkeleten erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet kora reggel 6 és 8, a legmelegebb délutáni órákban 13-18 fok között alakul.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Jók a NAV tapasztalatai a kötelező nyugtaadatszolgáltatás kapcsán. Több vonalon is korlátozták a vonat közlekedést. Szép őszi időnk lehet ma. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Részben módosította az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A jogszabályt szeptember végén megfontolásra visszaküldte a köztársasági elnök. Baka András egyebek mellett kifogásolt egyes határidőket az etikai eljárások átmeneti szabályai körében. A parlament elfogadta az idei költségvetés módosításához benyújtott összegző módosító javaslatot, valamint döntött a gyermekvédelmi törvénycsomagról is. Utóbbi erősíti a gyermekek védelmét például a közterületi kommunikációban. A csomagot a Fidesz és a KDNP gender törvénynek nevezte és ellene szavazott, és a Mi Hazánk sem támogatta. Nem halogatták az átállást a kötelező nyugtaadatszolgáltatásra a hazai vállalkozások. A szeptembertől érvényes szabállyal kapcsolatban kedvezőek a tapasztalatok. Az első hónapban már több mint 12 millió bizonylat adatai futottak be a NAV-hoz, jelezte Linzmeier Szilvia, az adóhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
4: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz, a bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
3: Civilek haltak meg éjjel Harkivban az orosz légitámadásban. Egy négyszintes lakóházba csapódott rakéta, az épület egyik lépcsőháza összeomlott, a romok alól eddig 3 holttestet emeltek ki, és legalább 10 sérült is van. A mentés folytatódik. A kelet-ukrajnai Dnyipróban is megrongálódott reggel több lakóépület, az ország nyugati részén pedig egy kórház 4 betege sérült meg egy csapásban. Eltörött egy vonat áramszedője Kőbányán, emiatt a keleti pályaudvar rákos szakaszon jelentős korlátozásokat vezettek be. A 60-i és az Újszászi vonalon hosszabb menetidőre, várakozásra, rövidebb útvonalon közlekedő járatokra lehet számítani. A részleteket megtalálják a MÁV Inform oldalán. Döntően napos időre készülhetünk ma, néhol gomoly felhőkkel, de eső nélkül. 13-18 fok lehet a legmelegebb órákban. Késő estére 4-9 fokig hűl le a levegő. Holnap is több órás napsütésre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon esetleg gyenge eső jöhet. Ismét 13-18 fok lehet napközben. Csütörtökön változóan felhős időnk lesz, több-kevesebb napsütéssel északkeleten, esetleg kis csapadékkal, délután 15-20 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Csodás keddet mindenkinek, szép délutánt, én Majoros Rita vagyok, elmúlt dél, úgyhogy jó étvágyat is kívánok az ebédelőknek, és ne felejtsék ma sem a desszertet, vagy akár desszertként hallgassák meg a Honey Beast-et, jön a kavarog, itt lesz majd Estelle is, Kanye West-tel is az American Boy, most pedig a French Affair indítja az órát és a délutánt, szexi!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Csodás kedd délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Nagyon remélem, hogy velem töltik a következő néhány órát. Én itt leszek 6-ig, úgyhogy hozom a legjobbakat. Hogy vannak? Jól telik a nap? És a hét? Kedre általában már azért úgy megszokott jönni a munkakedvünk, legalábbis hallgató információk alapján. Hétfőn azért még egy kicsit a hétvégében vagyunk. Kedden már felvesszük a fonalat, úgyhogy remélem, ilyen lesz a délután. Én nagyon jól indítottam a napomat, mert hogy az az idei tervem, és ugye már évelején kezdtem, hogy telepakolom virágokkal és növényekkel a lakást, és hát nagyon-nagyon jól alakul, mert ma délelőtt egy barátnőm járt nálam, és nagyon sok új virágot hozott, és új növényt, és nagyon-nagyon cuki volt, és nagyon szép kaspók, meg minden, hát fel tudja dobni az ilyesmi szerintem nekünk nőknek a kedvünket, meg úgy egyébként is azoknak, akik szeretik a növényeket, úgyhogy puszi Móni, nagyon köszönöm a virágokat, és természetesen a jó kedvemet meghoztam ide a délutára is, úgyhogy isteni zenékkel érkezem, mint az OMC és a How Bizarre, vagy Britney Spears és a Toxic, de most egy kicsit lazulunk még a Red Hot Chili Peppers-el. Hamarosan közlekedési információkat is hozok, meg mindenféle érdekességet, de előtte Under the Bridge, itt a Best FM-en.

0: Trust FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is ott vagyok önökkel az utakon, bármerre is járnak az országban, és hozom a legfrissebb információkat. Cserébe annyit kérek, ha önök is látnak valamit, hívjanak fel, vagy írjanak. 0620 55 55 155 a számunk. Az M0-as autóúton az M1-es autópálya felé a 17-es Sziget Halom, Tököl és a 14-es Érd Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt lezárták, és egészen október 20-áig ez így is lesz. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelent a torlódás. Az M5-ös autópálya felől érkezők már a 34-es Gyál Pest-Szent Imre csomóponttól arra szolgáltásra készüljenek. Az M51-es és az 5-ös főúti csomópontoknál is lassabb haladásra, torlódásra kell készülni. 0620 55 55 155, még egyszer az SMS és a Viber számunk, de hívni is itt lehet. Köszönöm az infókat előre is. Nagyon jó utat, és ma is balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tovább folytatódik ez az igazán hangulatos kedd délután, és Lacitól kaptam egy olyan üzenetet, hogy hát bizony ő is azon tábort erősíti, akiknek kedre jön meg a kedvük a munkához, mert hogy hétfőn még úgy lazolgatás, meg picit még hétfői hangulat, de kedden azért már mindenki összeszedi magát, úgyhogy ő az irodában dolgozó haverjainak, barátainak szeretne egy igazán munkába pörgető dalt kérni. Hát hozom nektek majd Bob Marley dalát a következő órában, mert hogy mindjárt egy óra jönnek a hírek, aztán itt lesz a Sun is Shining, és zenél majd a Vénusz is, jön a világ közepén. Jó munkát!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy párt teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
3: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Hordót gurítottak a fejlesztés befejezésének ünnepén, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nem mindennapi látvány fogadta napokban a baracskaiakat. Egy hordó indult útnak a friss aszfalton, az ünnepélyes átadás ezzel a helyi hagyománnyal zárult. Előtte azonban az elmúlt évek egyik fontos közlekedési fejlesztését ünnepelt a település. A Ligetsor Baracs egyik forgalmas útvonala, amelyet nem csak a helyiek használnak, hanem a Nagybenyim irányába közlekedők számára is fontos kapcsolatot jelent. A felújítás idején nyáron ideiglenes forgalmi rendet is be kellett vezetni a munkálatok miatt. A most átadott szakaszon 160 méternyi út újult meg, de a beruházás ennél jóval többről szól. Szélesebb lett az utca, a szélén pedig térköves gyalogos patkát alakítottak ki. A patka az úttesttel azonos szintre került, így szűkebb helyzetekben a szemből érkező autók találkozását is segítheti, írja Feol. Több kisebb balesetről is beszámolt a Feol az elmúlt napokat illetően. Kisapostagon a Kossuth Lajos utca és a Táncsics utca közötti kereszteződésben történt az az eset, ahová a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A helyszínről egy 20 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak. Bodajkon a Fehérvári utcában történt egy baleset, amelyben szerencsére mindhárom személy saját lábán hagyta el a helyszínt. Nagybenyimen még pénteken hajnalban hajtott árokba egy személygépkocsi, ahová szintén a tűzoltókat kellett riasztani. Herceghalomnál a bicskei tűzoltók avatkoztak be, két gépkocsi ütközött össze az Ördöglovas lejtőn és az Árvácska utca kereszteződésében. Az egyszerre történelmi, műemléki, tájképi vagy városképi, illetve helytörténeti, hitéleti jelentőségű Dunaújvárosi Szentháromság templom javára a Pentele Baráti Kör ismét jótékonysági koncertet szervezett október 11-én vasárnap 17 órától. A meseszép óvárosi épület történelmi enteriőrje, kiváló akusztikája várt mindenkit a fellépők sokaságában. A műsor gerincét népi és egyházzenei előadások adták, írja a Duol. Változnak az állatorvosi antibiotikum felírás szabályai a kutyákat és macskákat ellátó Fejér vármegyei állatorvosoknak is. Kötelező lesz képzést végezniük és hatósági bizonyítványt szerezniük az ilyen gyógyszerek felírásához. A bizonyítvány érvényessége 5 évről 10 évre nő. 2028-tól a kutyák és macskák kezelésére használt antibiotikumokról is adatot kell szolgáltatni. A cél a felelős gyógyszerhasználat és az ellenálló kórokozók terjedésének visszaszorítása. A meteorológusok szerint napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelető felé élénk, keleten, északkeleten erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet kora reggel 6 és 8, a legmelegebb délutáni órákban 13-18 fok között alakul.
0: Hírek a Best FM-en.
5: Elfogadták a gyermekvédelmi törvény módosítását, két lövöldözés is volt éjjel Brüsszelben. Nagyrészt derült idő várható a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Döntöttek a gyermekvédelmi törvény módosításáról. A kormány a javaslattal egyebek mellett a kiskorúak számára elérhető szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást propagáló médiatartalmakkal szemben akar fellépni. Az országgyűlés 139 igen szavazattal 51 nem ellenében fogadta el a jogszabályt. A csomagot a Fidesz és a KDNP gender törvénynek nevezte és ellene szavazott, és a Mi Hazánk sem támogatta. Egyszerűbbé, hatékonyabbá válhat az életmentés, az elsősegély nyújtás az új európai szakmai irányelvek mentén. Fontos az is, hogy a lakosság is felkészüljön, és minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben, mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt elsősegély nyújtó munkabizottságának elnöke.
6: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az elsősegély nyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
5: Lövöldözés volt éjjel Brüsszelben az Európai Parlament épülete előtt. Az incidensben egy ember meghalt. A belga főváros egy másik kerületében egy rendőrt lőttek le éjszaka. Ő kollégáival egy lopott autót próbált megállítani, de a menekülő tolvajok tüzelni kezdtek rájuk a járőr belehalt sérüléseibe. A különleges egységek később elfogtak egy gyanúsítottat. A két brüsszeli eset között egyelőre nem találtak kapcsolatot. Öreg autócsodák várják a látogatókat hétvégén Budapesten. A Magyar Vasút Történeti Parkban mintegy 500 jármű látható majd a 22. Oldtimer Show nemzetközi veterán jármű kiállításon. A legrégebbi egy 130 éves autó lesz, amelyet be is indítanak majd. Szép őszi napok jöhetnek, hűvös éjjelekkel és reggelekkel, néhol akár fagyhat is. Ma nagyrészt napos idő várható, gomoly felhőből az ország középső részén lehet a legtöbb az égen, esni viszont ott sem fog. 13-18 fok lehet a legmelegebb órákban. Holnap is több órás napsütésre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lehet az ég, ott esetleg gyenge eső jöhet. A csúcsértékek 13 és 18 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Egy óra is elmúlt lassan 5 perccel, szép délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Hát tartsanak velem ebben az órában is, mert ahogy ígértem, már az előző órában is csak a legjobbakat hozom. A 90-es, 2000-es évek nagy kedvenceit, mint DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince, és a Boom Shake Drum, de jó majd Caramel is, most pedig az NSYNC-kel indulunk. It's gonna be me.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince Boom Shake the Room dala után. Két fantasztikus hangú énekes jön, de előtte a nap kérdése. Kinek mi a leghaszontalanabb tehetsége? Ma délután erre vagyok kíváncsi. Gondolok itt ilyesmire, hogy van, aki már a film második percében tudja, hogy ki lesz a gyilkos. Ez nem biztos, hogy a leghasznosabb tehetség, bár lehet, hogy mondjuk nyomozónak elmehetne, vagy mondjuk a túlagyalás, túlgondolás sem feltétlenül a leghasznosabb tehetség, már ha egyáltalán tehetségről beszélünk. Szóval ilyesmi vicces, de annál esetleg picit haszontalanabb tehetségekre vagyok ma délután kíváncsi. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyok a Facebookon is, az Instagramon is, ott is várom a válaszokat. Na, cserébe pedig akkor két isteni hangú énekest ígértem, úgyhogy érkezik Craig David és Sting, akik között sok-sok generáció különbség van, mert hogy több mint 30 év a kettőjük közötti korkülönbség, mégis szerintem fantasztikusan illenek egymáshoz ebben a Rise and Fall dalban. Sting az igazi nagyöreg, persze idézőjelesen, picit ércesebb hangjával, és jön Craig David a maga látságával és ilyen R&B és hip-hop stílusával. Én imádom ezt a dalt, Rise and Fall, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Peti írt egy üzenetet, hogy baleset történt Budapesten a Petőfi híd Budai híd főjénél, úgyhogy ott kell egy kicsit nagyobb dugóra számítani, így fogalmazott. Baleset történt az M0-M5 csomópontban, az M0-ásról az M5-ös Szeged irányra lehajtóágon. A kihajtóágat le is zárták, ezért aki az M1-es autópálya felől érkezik, annak egy csomóponttal tovább kell hajtani, a 34-es kilométernél lévő gyál Pest-Szent Imre csomópontig, majd ott visszafordulva tud eljutni az M5-ös Szeged irányába. Az M0-ás autóúton az M1-es autópálya irányába a 17-es Szigethalom-Tököl és a 14-es Érde-Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt lezárták, és október 20-áig ez így is lesz. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelentős a torlódás. Az M5-ös autópálya felől érkezők az M5-ös csomóponttól még arra szalásra készüljenek. Az M51-es és az 5-ös főúti csomópontoknál is lassabb haladásra, torlódásra kell készülni. 0620-55-55-155 továbbra is ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Nagyon köszönöm, ha küldenek útinfót, vagy hívnak. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felé.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. Nézzünk rá az utakra.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Érkezett egy fővárosi információ Tamástól, hogy a Krisztina körúton baleset történt a Hajnóci József utcánál, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani. Illetve Salgótarján belterületén a 21-es főúton az 58-as kilométernél a város északi felében a felüljárónál lévő szakaszon egy kamion szalagkorlátnak ütközött félpályás lezárás mellett lehet haladni. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Meghallgattuk a Basti Pompei dalát és az Olivier from Earth dalát, Royal, ez volt az utolsó dal, és én imádok énekelgetni itt a stúdióban, bevallom őszintén, de mindig ellenőriznem kell, hogy a piros gomb be van-e nyomva, és hallja ez bárki rajtam kívül, de hál' Istennek azért viszonylag hangszigetelve vagyok, szóval a kollégáimat nem bántom a hangommal, és ezek szerint a hallgatókat sem, mert hogy hát az ének hangom mondjuk úgy, hogy hagy némi kívánivalót maga után. Viszont a legjobb zenék, amiket a következő órában hozok, azok egyáltalán nem, mert hogy itt lesz például a Bahamen és a Who Let the Dogs Out. Mindjárt 2 óra, a hírek után pedig Szupersztereó is jön, és a Bent a neved.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Hordót gurítottak a fejlesztés befejezésének ünnepén, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nem mindennapi látvány fogadta napokban a baracskaiakat. Egy hordó indult útnak a friss aszfalton, az ünnepélyes átadás ezzel a helyi hagyománnyal zárult. Előtte azonban az elmúlt évek egyik fontos közlekedési fejlesztését ünnepelt a település. A Ligetsor Baracs egyik forgalmas útvonala, amelyet nem csak a helyiek használnak, hanem a Nagybenyim irányába közlekedők számára is fontos kapcsolatot jelent. A felújítás idején nyáron ideiglenes forgalmi rendet is be kellett vezetni a munkálatok miatt. A most átadott szakaszon 160 méternyi út újult meg, de a beruházás ennél jóval többről szól. Szélesebb lett az utca, a szélén pedig térköves gyalogos patkát alakítottak ki. A patka az úttesttel azonos szintre került, így szűkebb helyzetekben a szemből érkező autók találkozását is segítheti, írja Feol. Az egyszerre történelmi, műemléki, tájképi vagy városképi, illetve helytörténeti, hitéleti jelentőségű Dunaújvárosi Szentháromság templom javára a Pentele Baráti Kör ismét jótékonysági koncertet szervezett október 11-én vasárnap 17 órától. A meseszép óvárosi épület történelmi enteriőrje, kiváló akusztikája várt mindenkit a fellépők sokaságában. A műsor gerincét népi és egyházzenei előadások adták, írja a Duol. Magyarországon is egyre népszerűbbek az úgynevezett szőlőültetvény versenyek. Az alapok Franciaországból származnak, de nagyon szeretik a versenyzés eme formáját Svájcban vagy Cipruson is. Hazánkban elsősorban a Tokaj vidékein van hagyománya a dűlőfutásnak. A résztvevők különböző távok közül választhatnak, akár fél maratoni hosszúságúra is nyúlik egy-egy ilyen, miközben a pincészetek legfinomabb nedűit ízlelhetik. Október 10-én Nadapon is borkóstolóval egybekötött futóversenyre várták a különlegességre vágyókat. 52 futós tartott el az első nadapi dűlőfutáson. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy jelentősen megemelte a kormány a környezetszennyezés miatt kiszabható bírságok mértékét. A pénzbüntetésnek a jövőben el kell érni a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lehet. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. A meteorológusok szerint napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelető felé élénk, keleten, északkeleten erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet kora reggel 6 és 8, a legmelegebb délutáni órákban 13-18 fok között alakul.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Másodszor is lebukott egy hamisított ruhákat áruló török férfi. Rekordtávot tett meg egy marsjáró. Napos felhős szép őszi időnk lehet holnap is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
5: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható, mint a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállású mindkét nagy tavunk. Fújóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is azt számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
4: Luxusmárkák hamisítványaival bukott le egy török kereskedő nem először. Raktáraiban, boltjaiban még tavasszal hamisjelzésű ruhák, cipők, táskák, övek tömkelegét foglalták le a NAV budapesti nyomozói. Nemrég lecsaptak a férfi egy újabb üzletére is. A korábbi 85 ezer után itt 25 ezer termékre bukkantak a pénzügyőrök. Az üzletember a hamisítványokkal mintegy 7 milliárd forintnyi vagyoni hátrányt okozott a jogtulajdonosoknak. Emiatt akár 10 év börtönre is ítélhetik. Rekord távolságot tett meg egy marsjáró. Az eszköz 5 éve érkezett az égitestre, hogy az életnyomait keresse. Azóta a tervezett 20 kilométer helyett már több mint 45 kilométernyit bolyongott itt, ezzel megelőzött minden más járművet, amely a Földön kívül bármely planéta felszínén haladt. Az autónagyságú, hatkerekű marsjáró a szakértők szerint műszakilag kitűnő állapotban van, és akár a 2030-as években is folytathatja küldetését. A német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból válogat a Szemrevaló Filmfesztivál. A Szemlét csütörtökön az Űr a szívemben című film nyitja Budapesten. Szegeden, Debrecenben és Pécsett is lesznek vetítések. A svájci, osztrák és német filmeket eredeti nyelven magyar felirattal láthatja majd a közönség. Döntően napos időre készülhetünk ma, néhol gomoly felhőkkel, de eső nélkül. 13-18 fok lehet a legmelegebb órákban. Késő estére 4-9 fokig hűl le a levegő. Holnap is több órás napsütésre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon esetleg gyenge eső jöhet. Ismét 13-18 fok lehet napközben. Csütörtökön változóan felhős időnk lesz, több-kevesebb napsütéssel, északkeleten esetleg kis csapadékkal, délután 15-20 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Felejthetetlen slágerekből soha nem elég. Én Majoros Rita vagyok, és hozom az én kedvenc felejthetetlen slágereivet is, így 2 óra után 5 perccel. Ilyen például a TLC és a No Scrubs, vagy éppen a Bahaman és a Who Let the Dogs Out. Itt lesz majd Ultranet és a Freeval, most pedig Kelly Clarkson indítja az órát. Szép napot!
0: Best FM.

Ébreszt FM, a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy mi a leghaszontalanabb tehetségünk. Na nézzük, milyen üzenetek érkeztek, mert hogy úgy tűnik, megihlettem a hallgatóságot. Azt írja Zsófi. Fejben tökéletesen megtervezem a napomat, aztán délután 4-kor még mindig pizsamában vagyok, ez mondjuk az elmúlt vasárnapom. Ebben nagyon tehetséges vagyok. Laci azt írja, meg tudom mondani, hogy mikor fog megégni a pirítós, de megakadályozni nem tudom, és nem is szoktam. Imádom ezeket a tehetségeket. Azt írja Gábor, bármilyen helyzetben képes vagyok úgy beutni a kislábujjam, hogy az egész család azt higgye, éppen szülök. Köszönöm az üzeneteket. 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Illetve Péternek van szerintem egy egészen hasznos, haszontalan tehetsége. Méghozzá ő világbajnok abban, hogy a takaró alól csak az egyik lába lógjon ki, és az ne fázzon, de ne is legyen nagyon melege a másik lába miatt. Szerintem ez tényleg egy hasznos dolog. Én legalábbis ezt gondolom. 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még a hasonló tevékenységek, tehetségek, és ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is. Várom a válaszokat, Ultra Naté dalát pedig már pörgetem is, itt a Free a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az utalévőknek, megjöttem a legfrissebb útinfokkal, mert hogy Budapesten baleset történt a Krisztina körúton, Hajnoscsi József utca előtt, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani, illetve a Könyves Kálmán körút Üllői út kereszteződésében is a Népligetnél is baleset történt, úgyhogy ott is fennakadás van. Illetve az M0-ás autóúton, az M1-es autópálya irányába a Nagy Duna hidat is érintően a 17-es Szigethalom Tököl és a 14-es Érd-Budafok csomópont között a két külső sávot hídfelújítás miatt egészen október 20-áig lezárták. A két sávosra szűkült szakasz előtt hát elég nagy a torlódás, ezt írták többen is a hallgatóink közül. Az M5-ös autópálya felől érkezők az 5-ös csomóponttól araszolásra készüljenek. Az M51-es csomópontoknál is lassabb haladásra, torlódásra kell készülni. Egy autó és egy motoros ütközött össze a 10-es főutat Solymárral összekötő úton, a vasútállomásnál lévő körforgalomnál lassabb haladásra és torlódásra kell készülni. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is, 0620 55 55 155 a számunk. Nagyon jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Balesetben sűrű volt az elmúlt hét. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Több kisebb balesetről is beszámolt a FEOL az elmúlt napokat illetően. Kisapostagon a Kossuth Lajos utca és a Táncsics utca közötti kereszteződésben történt az az eset, ahová a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A helyszínről egy 20 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak. Bodajkon a Fehérvári utcában történt egy baleset, amelyben szerencsére mindhárom személy saját lábán hagyta el a helyszínt. Nagybenyiben még pénteken hajnalban hajtott árokba egy személygépkocsi, ahová szintén a tűzoltókat kellett riasztani. Herceghalomnál a bicskei tűzoltók avatkoztak be. Két gépkocsi ütközött össze az Ördöglovas lejtőn és az Árvácska utca kereszteződésében. Óriási sikert hozott Sarkadon a kettes fogadhajtó országos bajnoki döntő. Egyéniben és csapatban is Fejér megyei arany született. Hufnagel József két forduló után a teljes mezőnyt maga mögé utasítva lett országos bajnok, miközben a Fejér megyei csapat is fölényesen megszerezte az első helyet. Nem Hufnagel volt az egyetlen Fejér megyei hajtó, aki az élmezőnyben zárt. Semjén Attila Árpád a mezőszilasi Elese színeiben az ötödik helyet szerezte meg. További részletek a feol.hu-n. Az egyszerre történelmi, műemléki, tájképi vagy városképi, illetve helytörténeti, hitéleti jelentőségű Dunaújvárosi Szentháromság templom javára a Pentele baráti kör ismét jótékonysági koncertet szervezett október 11-én vasárnap 17 órától. A meseszép óvárosi épület történelmi enteriőrje, kiváló akusztikája várt mindenkit a fellépők sokaságában. A műsor gerincét nép és egyház zenei előadások adták, írja a Duol. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy jelentősen megemelte a kormány a környezetszennyezés miatt kiszabható bírságok mértékét. A pénzbüntetésnek a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lehet. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány. A versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. Holnap északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, reggel 5 és 7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső fagyzukos tájakon lehet gyenge fagy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Pörgetjük most már együtt tovább a kedd délutánunkat itt a 93.1 Best FM-en azokkal a hallgatókkal, akik maradnak velünk, vagy esetleg újabb Dunaújvárosból és a környékről. Hát én most új vagyok, hiszen most kezdjük közös műsorunkat. A mikrofon mögött Oleg Csongor, és tartunk a Razor Kicks felvételével. Ez a Down with the Trumpet.
0: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Remélem ünnepelnek jó párom ma a hallgatók közül. Október 13-át írunk már. A mikrofon mögött Molek Csongor, kedves Edék, nagyon boldog névnapot, és kedves születésnapos dunaújvárosi hallgatók. Hát mindenkit Isten éltesse nagyon sokáig. Na nézzük, mis még történtek ma. 59 esztendeje, 1967-ben megnyílt a mikroszkóp színpad. És 43 éve Amerikában bemutatták az első kereskedelmi forgalomba szánt mobiltelefonokat. A nap híres szülötteinek listáját megnézzük. 154 éve látott napvilágot Glac Oszkár, naturalista, posztimpressionista festő. És 145 éve született Csíkdelnei Csató Kálmán Jenő, író, színházi rendező. Akik ma ünnepelnek, kedves hallgatók, Isten éltesse őket nagyon sokáig. Pinkének el most, és szól a Don't Let Me Get Me.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en. Jó utat mindenkinek, aki vezet éppen, és balesetmentes kilométereket kívánok. Csengő dakasztó összekötő utat már a héten említettük, az 5306-osról van szó, és a 10-es kilométerről, ahol november elejéig még aktuális lehet az útszűkület. Tudják, közműépítési munkálatok miatt. Aztán végeznek útkarbantartási munkákat az 51-esen, Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomás rendű főúton, a 106-os 108-as kilométer környékén, és a 62-28-ason a kátyúzási munkák miatt lassabb a haladás. Ez Dunaföldvár seregélyes összekötő út, és hát nem mondom, hogy az elejéről van szó, a 22-23-as kilométerről. Kérem, ha van egyéb info, akkor mondják el, hogy tudjunk segíteni a többieknek minél gyorsabban. 30-as 74-74 777 a telefonszámunk. Egy Savage Garden felvételt hozok most a Besten, meghallgatjuk az I Want You című dalt.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: What guys talk about? You know, the finer things in life.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, Molek Csongor vagyok, üdv mindenkinek. Az első közös óránkat lassan-lassan lepörgettük, de mi kettő a miénk, este hadig tényleg miénk a pálya. És bekészítve, a legkirályabb zenék hazai és külföldi vonalról, nem hazai dallal kezdünk, zenél mindjárt a Counting Crows, és hozok egy részletet a slágerből, a címe Accidental in Love.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Napos, gomoly felhős időnk lesz, számottevő csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait az IMF. A Nemzetközi Valuta Alap áprilisi előrejelzéséhez képest 2/10-del 1,9%-ra emelte az idei várakozását, a jövő évit pedig 2-ről 2,1%-ra növelte. Jelentősen módosította a magyar inflációs előrejelzését is. Míg erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most csak 1,9%-kal számol. Már rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp. Szántódról 7 és 19, Tihanyrévből 7 óra 15 perc és 19 óra 15 perc között indulnak a hajók. A téli menetrend november 2-án lép majd életbe. Közben a menetrendi hajózás idei szezonja a végéhez közeledik. Jövő vasárnapig közlekednek még a hajók a balatoni kikötők között. Európa legjobb nagyvárosi parkjának választotta a Budapesti Városligetet a World Urban Parks nemzetközi szakmai szervezet. A világ 5 régiójában különböző kategóriákban összesen 28 park, szervezet vagy személy kapott elismerést. A digitális eszközök teljes tiltása helyett a biztonságos és életkornak megfelelő használatra kell megtanítani a gyerekeket, hangzott el a Betesda Gyermekkórház digitális jóllétről rendezett konferenciáján. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a képernyő előtt töltött idő mellett elegendő idő jusson a tanulásra, a mozgásra, a pihenésre és a családra. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad. A szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a forrás fedezi egyebek között a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. A munkahelyek mintegy 40%-át érintheti világszerte a mesterséges intelligencia térnyerése, figyelmeztetett a Nemzetközi Valuta Alap vezetője. Az IMF ügyvezető igazgatója szerint az új technológia egyes ágazatokban munkahelyeket teremthet, másút viszont azok megszűnéséhez vezethet, hangsúlyozta. A kormányoknak át kell gondolniuk, hogyan készüljenek fel az oktatást érintő kihívásokra. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északias szél több felé megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: És ezzel elméletileg a lényegi információ át is ment a dunaújvárosi hallgatóknak. Annyit még hozzátennék, hogy a mikrofon mögött Molek Csongor, és pontosítunk, ez a 93.1 Best FM. A többi stimmel, bekészítve ismét a legkirályabb zenék, ahogy ígértem. Az órát indítja a Counting Crows, és szól az Accidental in Love.
0: 93.1 Best FM.

Ez még mindig a 93.1 Best FM. A legjobb zenéket együtt pörgetjük egészen este 6-ig dunaújvárosi hallgatók. A mikrofon mögött Molek Csongor, és holnap már szerda. Nézzük, milyen időnk lesz itt a mi tájegységünkön. Elméletileg északnyugat felől megnövekszik majd, délután pedig csökken, felszakadozik a felhőzet, és helyenként némi csapadék kialakulhat eső, gyenge zápor formájában. Mérsékelt marad a szélmozgás, és reggel már olyan -3-+6 fok körül mérünk. Akad terület, ahol ettől is idegebb lesz, délután 13-18 fok körül alakul majd a csúcsérték. Pollenterhelésről már sokat nem tudunk beszélni, a gombák tartják magukat közepes magas tartományban, viszont a parlagfűvirágporral csapadék hatására sokfelé már alacsony szintre csökkent vissza, úgyhogy a szezonja lassan lezárul. Ennek örülünk a legtöbben, mi pollenallergiás hallgatók. Énekel most Whitney Houston, és meghallgatjuk az I'm Every Woman című dalt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágas terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

93.1 West FM, a legjobb zenék. Hát ismét elég jelentős esemény volt a harmadik Figyelj Ránk kezdeményezés, kedves hallgatók, a program részletes beszámolóját megtalálják a dunaiváros.com hírportálon, viszont rengeteg fotóban már fent. Hát mi is még történtek, voltak szakmai előadások a testi és mentális jóllétről, a megelőzés és az önvizsgálat fontosságáról, rózsaszín séta a márrák elleni küzdelem jegyében, és még sorolhatnánk, rengeteg fotó van fent az eseményekről a dunaiváros.com hírportálon. Most meghallgatunk egy különleges duettet, kedves hallgatók, nyilván ismerős lesz a sláger, és örök darabról van szó, a kettő előadó pedig nem más, mint Melanie C és a kanadai énekes Bryan Adams. As a When You're Gone.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en, a mikrofon mögött Molek Csongor, lezárult egy újabb felvonás közös műsorunkat, illetően Dunói Városi hallgatók, és még egy órát együtt töltünk. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, az újakat főleg. Kezdünk mindjárt egy különleges duettel, Gwen Stefani és Eve közös száma szól, ez a Rich Girl.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos, gomoly felhős időnk lesz, számottevő csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Már idén télen új, nagy teljesítményű munkagépek állnak szolgálatba a Magyar Közútnál. Az egész évben használható több funkciós munkagépek fokozatosan váltják ki a régi, magas üzemeltetési költségű járműveket, miközben növelik a közútkezelő kapacitását. Eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében a gazdasági versenyhivatal. A kormány múlt pénteken jelentette be, hogy felmondja a kivitelezési szerződést a V-Híd ZRT-vel, miután az Európai Bizottság minden uniós támogatást, azaz mintegy 360 milliárd forintot megvont a beruházástól azután, hogy az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a közbeszerzésnél. Aláírta az oktatási törvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, miután a parlament nagy többséggel elfogadta azt. Ezzel egy csaknem 10 éves vita rendeződhet, és a kárpátaljai magyarság visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban. A döntés Ukrajnának is kedvez, hiszen megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. Hétfőn elkezdődött az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,500 vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-éig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűek pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Áfonyás, málnás ízesítésű, fehér csoki bevonatú édesség lett a Balaton sütije idén. A programszervező szerint a Kék Balaton Fantázia nevű sütemény hullámos formájával, bevonatával és roppanós rétegével a magyar tenger vízfelületét idézi. Mindenmentes kategóriában a málnás étcsokoládés ízű Balatoni Hab nevű desszert nyerte az elismerést. Nukleáris védelmi NATO gyakorlat kezdődött Olaszországban. A műveletben 17 tagállam katonái vesznek részt. A NATO nukleáris politikáért felelős vezetője azt mondta, hogy a gyakorlat célja a szövetség felkészültségének és területvédelmi képességének demonstrálása, valódi nukleáris fegyvereket azonban nem használnak. A kiképzés során a többi között a nukleáris fegyverek biztonságos szállítását gyakorolják. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északias szél több felé megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Balesetben sűrű volt az elmúlt hét. Köszöntöm Önöket, az Oxygen Media híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Több kisebb balesetről is beszámolt a FEOL az elmúlt napokat illetően. Kisapostagon a Kossuth-Lajos utca és a Táncsi utca közötti kereszteződésben történt az az eset, ahová a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A helyszínről egy 20 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak. Bodajkon a Fehérvári utcában történt egy baleset, amelyben szerencsére mindhárom személy saját lábán hagyta el a helyszínt. Nagyvenyimen még pénteken hajnalban hajtott árokba egy személygépkocsi, ahová szintén a tűzoltókat kellett riasztani. Herceghalomnál a bicskei tűzoltók avatkoztak be, két gépkocsi ütközött össze az Ördöglovas lejtőn és az Árvácska utca kereszteződésében. Óriási sikert hozott Sarkadon a kettes fogadhajtó országos bajnoki döntő, egyéniben és csapatban is Fejér megyei arany született. Hufnagel József két forduló után a teljes mezőnyt maga mögé utasítva lett országos bajnok, miközben a Fejér megyei csapat is fölényesen megszerezte az első helyet. Nem Hufnagel volt az egyetlen Fejér megyei hajtó, aki az élmezőnyben zárt, Semjén Attila Árpád a mezőszilasi Elese színeiben az ötödik helyet szerezte meg. További részletek a feol.hu-n. Az egyszerre történelmi, műemléki, tájképi vagy városképi, illetve helytörténeti, hitéleti, jelentőségű Dunaújvárosi Szentháromság templom javára a Pentele baráti kör ismét jótékonysági koncertet szervezett október 11-én vasárnap 17 órától. A meseszép óvárosi épület történelmi enteriőrje, kiváló akusztikája várt mindenkit a fellépők sokaságában. A műsor gerincét nép- és egyházzenei előadások adták, írja a Duol. Egy jelszóma már önmagában kevés. Erre hívja fel a figyelmet itt Fejér megyében is. Az Európai Kiberbiztonsági Hónap idei kampánya. A kiberbiztonsági kampány egyik fontos üzenete, hogy ahol csak lehet érdemes bekapcsolni a több tényezős hitelesítést. Ennek lényege, hogy a belépéshez nem elegendő csupán a jelszó, a rendszer egy további ellenőrzést is kér. Ez lehet például egy hitelesítő alkalmazás által generált kód, biztonsági kulcs vagy biometrikus azonosítás. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy áramütés és tűzveszély miatt hajszárítókat hív vissza az Aldi. Az Ambiano márkájú készülékek hálózati kábele megsérülhet, ezért azt kérik, hogy a vásárlók ne használják az érintett termékeket. A készülékeket bármelyik Aldi üzletben vissza lehet vinni, a vételárat a blokk nélkül is visszatérítik. A meteorológusok szerint napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelető felé élénk, keleten, északkeleten erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet kora reggel 6 és 8, a legmelegebb délutáni órákban 13-18 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Maradtunk itt a legtöbben a 93.1 Best FM-en, és nosztalgiázunk még a jó zenékre, közben pedig hasznos infókkal jelentkezem még egy órán keresztül dunaújvárosi hallgatók. Közlekedünk. Pillanatokon belül jó utat a kivezet éppen, a neve Malek Csongor, Eve és Gwen Stefani zenél nekünk, szól a Rich Girl.
0: 93.1 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en balesetmentes kilométereket kívánok mindenkinek, aki vezet jelenleg Dunai Városi autósok, a környékre fókuszálunk leginkább. Mezőfalva Sárbogárd összekötő úton a 62-15-ösön kátyúzási munkák miatt fennakadásra még számítani kell, de már nem sokáig. És a 6-oson is végeznek útkarbantartási munkákat Budapest-Pécs-Barcelsrendű főúton a 30-as és a 81-es kilométer között. Ha egyéb infó is akad, akkor kérem jelezzék 30-as 74-74-777-es a telefonszámunk, előre is kösz szépen. Shania Twain zenél most nekünk a Best FM-en, és adja a kocsikázáshoz is a zenei aláfestést a Man I Feel Like a Woman című felvételével. Let's go, girls!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Picit kanyarodunk vissza a hétvégéhez, kedves hallgatók. A magbőrsze, a növényvásár és a regeneratív kertészkedés találkozott a közösséggel, közönséggel a Patyolat udvarban még szombaton. És igen szép sikert aratott így elsőre a Dunakosár csapatának új kezdeményezése. A Mag a Földben Fesztivál idei eseményéről van szó. A fotós beszámoló pedig fent van a dunaiveres.com hírportálon. Egy rendkívül különleges csapat következik egy olyan slágerrel, ami 2005-ben jelent meg, és a klipet szerintem látták a legtöbben. A csapat egyébként nem más, mint a Gorillaz, és az említett videóklip egy ilyen futurisztikus, kissé nyomasztó világot elevenít meg, és a zenekar tagjainak igen izgalmas kalandjait láthatjuk. Meghallgatjuk most a Feel Good Inc. című felvételt.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Itt van már a kettkora este enyhe túlzással, kedves dunói városi hallgatók, és a búcsú slágeremhez érkeztünk. Az Airpool Dodger Duo-tól szól, Craig David énekével ráadásul a Rewind című felvétel. Köszi szépen a közreműködést mindenkinek, és tartalmas pihentető kora estét kívánok. Remélem, hogy már csak ezt tervezték be a mai napra. Holnap pedig találkozunk, szerdán majd délután 3-tól jelentkezem. Molek Csongort hallották, mindenkinek a legjobbakat. Hello!

0: A 90-es és 2000-es évek felei. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
2: Őszi szerencse hetek a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és figyel az 1 millió forintos fődíjat, vagy a további nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Balesetben sűrű volt az elmúlt hét. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Több kisebb balesetről is beszámolt a FEOL az elmúlt napokat illetően. Kisapostagon a Kossuth Lajos utca és a Táncsics utca közötti kereszteződésben történt az az eset, ahová a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A helyszínről egy 20 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak. Bodajkon a Fehérvári utcában történt egy baleset, amelyben szerencsére mindhárom személy saját lábán hagyta el a helyszínt. Nagybenyiben még pénteken hajnalban hajtott árokba egy személygépkocsi, ahová szintén a tűzoltókat kellett riasztani. Herceghalomnál a bicskei tűzoltók avatkoztak be, két gépkocsi ütközött össze az Ördöglovas lejtőn és az Árvácska utca kereszteződésében. Az egyszerre történelmi, műemléki, tájképi vagy városképi, illetve helytörténeti, hitéleti jelentőségű dunaújvárosi Szentháromság templom javára a Pentele baráti kör ismét jótékonysági koncertet szervezett október 11-én vasárnap 17 órától. A meseszép óvárosi épület történelmi enteriőrje, kiváló akusztikája várt mindenkit a fellépők sokaságában. A műsor gerincét népi és egyház zenei előadások adták, írja a Duol. Magyarországon is egyre népszerűbbek az úgynevezett szőlőültetvény versenyek. Az alapok Franciaországból származnak, de nagyon szeretik a versenyzés eme formáját Svájcban vagy Cipruson is. Hazánkban elsősorban a Tokaj vidékein van hagyománya a dűlőfutásnak. A résztvevők különböző távok közül választhatnak, akár fél maratoni hosszúságúra is nyúlik egy-egy ilyen, miközben a pincészetek legfinomabb nedűit ízlelhetik. Október 10-én Nadapon is borkóstolóval egybekötött futóversenyre várták a különlegességre vágyókat. 52 futós tartolt el az első nadapi dűlőfutáson. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány. A versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolaj árából a fuvarozók, a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra az év végéig. Az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Ezzel párhuzamosan szigorítják az útdíjak befizetésének ellenőrzését. Holnap északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, reggel 5 és 7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső fagyzugos tájakon lehet gyenge fagy.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Zajlik az őszi érettségi időszak, a szalt sárga barack került le a polcokról, csillaghullást hoz a jövő hét. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Részben módosította az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A jogszabályt szeptember végén megfontolásra küldte vissza a köztársasági elnök. Baka András egyebek mellett kifogásolt egyes határidőket az etikai eljárások átmeneti szabályai körében. A parlament emellett elfogadta a gyermekvédelmi törvénycsomagot is. Ez erősítheti a gyermekek védelmét például a közterületi kommunikációban. A csomagot a Fidesz és a KDNP gender törvénynek nevezte és ellene szavazott, a Mi Hazánk sem támogatta. A matematika, a latin és a héber írásbelikkel folytatódott ma az őszi érettségi szezon. A vizsgaidőszak tegnap a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz tantárgyakkal kezdődött. Holnap történelemből és franciából, csütörtökön angolból írásbeliznek a diákok. A szezonban országszerte 221 intézményben majdnem 25 ezeren adnak számot tudásukról. Legtöbben előrehozott, illetve szintemelő vizsgát tesznek. Az őszi érettségi időszak november 20-áig tart. Luxusmárkák hamisítványaival bukott le egy török kereskedő nem először. Raktáraiban, boltjaiban még tavasszal hamis jelzésű ruhák, cipők, táskák, övek tömkelegét foglalták le a NAV budapesti nyomozói. Nemrég lecsaptak a férfi egy újabb üzletére is. A korábbi 85 ezer után itt 25 ezer termékre bukkantak a pénzügyőrök. Az üzletember a hamisítványokkal mintegy 7 milliárd forintnyi vagyoni hátrányt okozott a jogtulajdonosoknak, emiatt akár 10 év börtönre is ítélhetik. Határérték feletti kén-dioxid tartalom miatt hívott vissza aszalt sárga barack terméket a Nébi. A Naturfood 100 és 200 g-os, valamint a Spar 200 g-os aszalt sárga barack termékeire vonatkozik a visszahívás. A kén-dioxid megengedett adalékanyag a szárított gyümölcsökben, de az arra érzékenyeknél allergiás reakciót válthat ki. Csillaghullás várható jövő héten. Október 21-én éjjel tetőzik az Orionida meteorraj. Ideális körülmények között óránként mintegy 15 meteort lehet majd látni, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló. Hajnalban láthatjuk a legtöbb hulló csillagot, ugyanis a hold eleinte még zavarhatja a megfigyelést. Egyelőre derült idő van, de éjféltől északnyugat felől szakadozott felhőzet érkezik. Az ország délkeleti felén derült, legfeljebb fátyol felhős lesz az ég. Csapadék az ország nagy részén nem valószínű, csak északnyugaton csepereghet az eső. Hajnalban foltokban párásság, köd előfordulhat, a szél általában gyenge marad. 0 és 6 fok között alakulnak az éjszakai minimumok, a derült fagyzugokban viszont gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős napos időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Ma október 13-án van a szkepticizmus világnapja. Hát hiszem is, meg nem is. De az biztos, hogy ma kedv van. És a kedv, akkor funky a Night Shift elején 120 percen keresztül. Ha töltik velem White Boy-jal, hétől keddi rezidensünkkel DJ Hangyával a lemezjátszok mögött.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok

az új Jamie Rockwell albumról még mindig csak annyit lehet tudni, hogy lesz. Meg hogy rajta lesznek azok a kislemezek is, amelyet a legutóbbi Hills of Steel turnén már játszottak. Addig is jön egy klasszikus, a Deeper Underground.

McCormick, G Love Thing.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Lélekben én még mindig egy picikét a múlt heti nyaralásomban vagyok, ezt bocsássátok meg nekem, de ígérem, most már tényleg jönnek az újabb feltöltések a Mixcloud oldalamra. Azért addig sem fogtok unatkozni, hogyha végighallgatjátok az összes mixet, mert ez egy 160 most már ott van. Tracklistával együtt természetesen mixcloud.com/DJ Whiteboy. Az a legegyszerűbb, hogyha feliratkoztok, és akkor egyből jön az értesítés, hogyha jönnek az újabb feltöltések.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: A legjobb funky zenék mixben. Még egy órán keresztül. Gyors helycsere. Hangya veszi át az irányítást, úgyhogy egy picike, tényleg egy nagyon-nagyon picike szünet után innen folytatjuk. Funkizunk még egy órán keresztül 7 és 8 óra között, és senki

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
2: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak.
3: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Hordót gurítottak a fejlesztés befejezésének ünnepén, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nem mindennapi látvány fogadta napokban a balacskaiakat. Egy hordó indult útnak a friss aszfalton, az ünnepélyes átadás ezzel a helyi hagyománnyal zárult. Előtte azonban az elmúlt évek egyik fontos közlekedési fejlesztését ünnepelt a település. A Ligetsor Baracs egyik forgalmas útvonala, amelyet nem csak a helyiek használnak, hanem a Nagybenyim irányába közlekedők számára is fontos kapcsolatot jelent. A felújítás idején nyáron ideiglenes forgalmi rendet is be kellett vezetni a munkálatok miatt. A most átadott szakaszon 160 méternyi út újult meg, de a beruházás ennél jóval többről szól. Szélesebb lett az utca, a szélén pedig térköves gyalogos patkát alakítottak ki. A patka az úttesttel azonos szintre került, így szűkebb helyzetekben a szemből érkező autók találkozását is segítheti, írja Feol. Az egyszerre történelmi, műemléki, tájképi vagy városképi, illetve helytörténeti, hitéleti jelentőségű Dunaújvárosi Szentháromság templom javára a Pentele Baráti Kör ismét jótékonysági koncertet szervezett október 11-én vasárnap 17 órától. A meseszép óvárosi épület történelmi enteriőrje, kiváló akusztikája várt mindenkit a fellépők sokaságában. A műsor gerincét nép és egyház zenei előadások adták, írja a Duol. Magyarországon is egyre népszerűbbek az úgynevezett szőlőültetvény versenyek. Az alapok Franciaországból származnak, de nagyon szeretik a versenyzés eme formáját Svájcban vagy Cipruson is. Hazánkban elsősorban a Tokaj vidékein van hagyománya a dűlőfutásnak. A résztvevők különböző távok közül választhatnak, akár fél maratoni hosszúságúra is nyúlik egy-egy ilyen, miközben a pincészetek legfinomabb nedűit ízlelhetik. Október 10-én Nadapon is borkóstolóval egybekötött futóversenyre várták a különlegességre vágyókat. 52 futós tartolt el az első nadapi dűlőfutáson. Egy jelszó ma már önmagában kevés. Erre hívja fel a figyelmet itt Fejér megyében is. Az Európai Kiberbiztonsági Hónap idei kampánya. A kiberbiztonsági kampány egyik fontos üzenete, hogy ahol csak lehet érdemes bekapcsolni a több tényezős hitelesítést. Ennek lényege, hogy a belépéshez nem elegendő csupán a jelszó, a rendszer egy további ellenőrzést is kér. Ez lehet például egy hitelesítő alkalmazás által generált kód, biztonsági kulcs vagy biometrikus azonosítás. A meteorológusok szerint napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelető felé élénk, keleten, északkeleten erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet kora reggel 6 és 8, a legmelegebb délutáni órákban 13-18 fok között alakul.
0: Hírek a Best FM-en.
5: Jók a tapasztalatok a kötelező nyugtaadatszolgáltatás kapcsán. Ma is demonstrálnak a francia diákok. Hajnalra köt képződhet. Villányi Eszter vagyok. Nem halogatták az átállást a kötelező nyugtaadatszolgáltatásra a hazai vállalkozások. A szeptembertől érvényes szabállyal kapcsolatban kedvezőek a tapasztalatok, jelezte Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
6: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz, A bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
5: Lezárult a Magyarország ellen indított EU-s kondicionalitási eljárás. Ez azt jelenti, hogy 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel hazánk számára. Az Európai Unió tanácsának döntésével Magyarország újra hozzáfér az Erasmus Plus és a Horizon Európa programokhoz is. A tagállamok konszenzussal döntöttek az eljárás lezárásáról. Lövöldözés volt éjjel Brüsszelben az Európai Parlament épülete előtt. Az incidensben egy ember meghalt. A belga főváros egy másik kerületében egy rendőrt lőttek le éjszaka. Ő kollégáival egy lopott autót próbált megállítani, de a menekülő tolvajok tüzelni kezdtek rájuk. A járőr belehalt sérüléseibe. A különleges egységek később elfogtak egy gyanúsítottat. A két brüsszeli eset között egyelőre nem találtak kapcsolatot. Ma ismét utcára vonultak a francia középiskolások, ez már az 5. demonstráció, melyhez az egyetemek egy része is csatlakozott. Tízezrek lehettek az utcákon országszerte, a legnagyobb menetet Párizsban szervezték. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt már 3. hete tartanak megmozdulásokat Franciaországban. Változó felhőzet mellett holnap is számíthatunk több órás napsütésre, már is mondom a részleteket. Egyelőre derült idő van, de éjféltől északnyugat felől szakadozott felhőzet érkezik. Az ország délkeleti felén derült, legfeljebb fátyol felhős lesz az ég. Csapadék az ország nagy részén nem valószínű, csak északnyugaton csepereghet az eső. Hajnalban foltokban párásság, köd előfordulhat, a szél általában gyenge marad. 0 és 6 fok között alakulnak az éjszakai minimumok, a derült fagyzugokban viszont gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős napos időre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funk.

out a message around the world.

Ez a Night Shift minden kedden DJ hangjával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya. This is fucking ass all y'all.

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Elfogadták a gyermekvédelmi törvény módosításait. Többen vonatoztak a Balatonhoz a főszezonban. Nem lehetnek magyar szurkolók a Georgia elleni meccsen. Villányi Eszter vagyok. Döntöttek a gyermekvédelmi törvény módosításáról. A kormány a javaslattal egyebek mellett a kiskorúak számára elérhető szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást propagáló médiatartalmakkal szemben akar fellépni. Az országgyűlés 139 igen szavazattal 51 nem ellenében fogadta el a jogszabályt. A csomagot a Fidesz és a KDNP gendertörvénynek nevezte, ellene szavazott és a Mi Hazánk sem támogatta. A parlament több más kérdésben is döntött, részben módosította például az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot, elfogadta az idei költségvetés módosításához benyújtott összegzőjavaslatot és azt a törvénymódosítást is, amelynek alapján a kereskedelmi gázolaj esetén évvégéig 25 forinttal magasabb összegű jövedéki adót lehet visszaigényelni. Ez a 7,5 tonna feletti kamionokra és a személyszállító járművekre vonatkozik. Többen utaztak vonattal a Balatonhoz, mint tavaly nyáron, a késések száma pedig csökkent a főszezonban. Erről számolt be a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid közölte, hogy az utazások száma majdnem 5%-kal nőtt, az északi parti vasútvonalon pedig a legforgalmasabb hetekben 65-72%-ra javult a járatok pontossága. A helyjegyes balatoni vonatokon közel 1.228.000 utast regisztráltak. Határérték feletti kén-dioxid tartalom miatt hívott vissza aszaltsárga barack terméket a Nébi. A Naturfood 100 és 200 grammos, valamint a Spar 200 grammos aszaltsárga barack termékeire vonatkozik a visszahívás. A kén-dioxid megengedett adalékanyag a szárított gyümölcsökben, de az arra érzékenyeknél allergiás reakciót válthat ki. Nem lehetnek magyar szurkolók a novemberi Georgia elleni labdarúgó nemzetek ligája mérkőzésen. A múlt heti nagyszombati ukrán-magyar meccsen történt 5 fegyelmi vétség miatt döntött így az UEFA. Az Európai Szövetség egy további idegenbeli mérkőzésre is megtiltotta a vendégjegyek árusítását, de ezt a büntetést 2 évre felfüggesztette a testület. Nagyszombatban egyébként 2-1-re nyert a magyar válogatott. Georgia ellen majd november 14-én játszik a Nemzeti 11 Tbilisiben. Egyelőre derült idő van, de éjféltől északnyugat felől szakadozott felhőzet érkezik. Az ország délkeleti felén derült, legfeljebb fátyol felhős lesz az ég. Csapadék az ország nagy részén nem valószínű, csak északnyugaton csepereghet az eső. Hajnalban foltokban párásság, köd előfordulhat, a szél általában gyenge marad. 0 és 6 fok között alakulnak az éjszakai minimumok, a derült fagyzugokban viszont gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős napos időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Jön valaki, aki 30 éven keresztül mindenkivel elhitette, hogy kedves, aranyos, előzékeny, udarias jó fiú, aztán csak fölpapozott valakit élő egyenes adásban az Oscar-díját adón, ő lesz majd Will Smith. Meg jön valaki, aki pont az ellenkezőjét próbálta mindenkivel elhitetni, hogy kőkemény gangster, aztán egy újságíró kiderítette, hogy semmi nem igaz az egészből. Jön Akon.
2: Ez a Night Shift a Best

0: szívem.
1: Best FM a legjobb zenék, a most érkező dal eredetije, 1998-ban két Grammy díjat is nyert. Ez lett a legjobb rock dal és a legjobb női vokállal rögzített rock felvétel. Alanis Morissette az Angyalok Városa című filmhez készítette a dalt, amelyből aztán a Freemasons csinált klubhimnuszt pár évvel később. Jön az Uninvited itt a

Best FM, a legjobb zenék. A Legenda vagyok című film mozis befejezésével ellentétben a DVD-n volt egy alternatív verzió, a Will Smith karaktere életben marad és nem áldozza fel magát. Na hát ezen sztori mentén fog majd folytatódni a Legenda vagyok második része, amelyet most már a stúdió is hivatalosan megerősített, olyannyira, hogy 27 márciusára időzítették a premiért, ami azt jelenti, hogy valószínűleg már folynak és a forgatások. Will Smith mellett még Michael B. Jordan is feltűnik a filmben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Elfogadta a parlament a gyermekvédelmi törvénycsomagot. Hatékonyabb lehet az első segélynyújtás. Túl van a műtéten 14. Leó pápa. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Részben módosította az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A jogszabályt szeptember végén megfontolásra küldte vissza a köztársasági elnök. Baka András egyebek mellett kifogásolt egyes határidőket az etikai eljárások átmeneti szabályai körében. A parlament emellett elfogadta a gyermekvédelmi törvénycsomagot is. Ez erősítheti a gyermekek védelmét például a közterületi kommunikációban. A csomagot a Fidesz és a KDNP gender törvénynek nevezte és ellene szavazott, a Mi Hazánk sem támogatta. Egyszerűbbé, hatékonyabbá válhat az életmentés, az első segélynyújtás az új európai szakmai irányelvek mentén. Fontos az is, hogy a lakosság is felkészüljön, és minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben, mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke.
2: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
1: Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A Szentszék közölte, hogy a katolikus egyházfő operációja pozitív eredménnyel zárult, már ki is hozták a műtőből. A pápa vasárnapi beszédében jelentette be, hogy egy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, emiatt volt szükség a műtétre. A terrorellenes ügyészséghez került a dél-franciaországi iskolai lövöldözés kivizsgálása. Az eset tegnap történt. Egy 14 éves fiú nyitott tüzet vadászpuskával egy középiskolában, az igazgatót és egy tanárt sebesített meg. Egy iskolai alkalmazott fegyverezte le a fiatalt, akit már le is tartóztattak. Azzal gyanúsítják, hogy csatlakozott egy tömeggyilkosságokat dicsőítő mozgalomhoz. Egyelőre derült idő van, de éjféltől északnyugat felől szakadozott felhőzet érkezik. Az ország délkeleti felén derült, legfeljebb fátyol felhős lesz az ég. Csapadék az ország nagy részén nem valószínű, csak északnyugaton csepereghet az eső. Hajnalban foltokban párásság, köd előfordulhat, a szél általában gyenge marad. 0 és 6 fok között alakulnak az éjszakai minimumok, a derült fagyzugokban viszont gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős napos időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ha egy csapat svéd zenész úgy csinál, mintha western hősök lennének és country zenészek, akkor szerintem abban sincs semmi kivetni való, hogyha egy csapat török zenész pedig úgy csinál, mintha ők lennének Madonna. A Rednecks jön majd a Wish You Were Here hamarosan, de majd csak a Madhouse után, mert hogy a Like a Prayer-rel indul ez az óra.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en Vibe.

Best FM, a legjobb zenék, a történet is félbe maradt, illetve hát óriási kassza siker volt a mozikban Michael Jackson életrajzi filmje a Michael, úgyhogy mondhatni egyértelmű volt, hogy jön majd a második rész. Na de mikor, ugye ez a nagy kérdés? Hát ez aztán leginkább csak a rendező Antoine Fuquan, illetve az ő beosztásán múlik, de most már lehet hallani olyan pletykákat, hogy 27 végén kezdődik a forgatás, és ha minden jó megy, 28 december.

Best FM a legjobb zenék nem csak holnap, de úgy durván másfél-két héten keresztül. Nagyjából ilyen időjárásra számíthatunk, mint ami ma is volt. 15 és 18 fok körül alakul majd mindig a nappali maximum, kevéske felhővel és egy picike széllel. Holnap 16 fokra számíthatunk országszerte mindenhol.

10 koncertes düsseldorfi maratonon. Piciket visszamennek Vegasba, egy-két buli a Sphere-ben, és aztán mennek Torontóba, ott 3 hét alatt fognak 11 bulit adni, ugyanúgy a Homecoming turné keretein belül. Jön a Backstreet Boys!

Best FM a legjobb zenék, 3-4 albumnyi anyag biztosan összegyúlni azokból a dalokból, amelyeket anno a producerek eredetileg Michael Jacksonnak szántak, de aztán végül nem nálal kötöttek ki. Ilyen Justin Timberlake komplett első szóló albuma, ilyen például Madonna La Isla Bonita című dala, és ugyanebben a sorba passzol a most érkező kislemez is, If You Had My Love.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Újra elérhető az Erasmus Plus. Csak pár centit jelentett a tavaknak a hétvégi csapadék. Túl van a műtéten 14. Leó pápa. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Lezárult a Magyarország ellen indított EU-s kondicionalitási eljárás. Ez azt jelenti, hogy 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel hazánk számára. Az Európai Unió tanácsának döntésével Magyarország újra hozzáfér az Erasmus Plus és a Horizon Európa programokhoz is. A tagállamok konszenzussal döntöttek az eljárás lezárásáról. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható mind a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállású mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is az számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
1: Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A Szentszék közölte, hogy a katolikus egyházfő operációja pozitív eredménnyel zárult, már ki is hozták a műtőből. A pápa vasárnapi beszédében jelentette be, hogy egy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, emiatt volt szükség a műtétre. Nem lehetnek magyar szurkolók a novemberi Georgia elleni labdarúgó nemzetek ligája mérkőzésen. A múlt heti nagyszombati ukrán-magyar meccsen történt 5 fegyelmi vétség miatt döntött így az UEFA. Az Európai Szövetség egy további idegenbeli mérkőzésre is megtiltotta a vendégjegyek árusítását, de ezt a büntetést 2 évre felfüggesztette a testület. Nagyszombatban egyébként 2-1-re nyert a magyar válogatott. Georgia ellen majd november 14-én játszik a Nemzeti 11 Tbilisiben. Változó felhőzet mellett holnap is számíthatunk több órás napsütésre, már is mondom a részleteket. Hajnalban foltokban pára, köd előfordulhat, holnap napközben néhány órás napsütésre mindenütt számíthatunk. Délkeleten lesz a legderültebb az ég, másutt változóan felhős idő lesz. Északon és nyugaton gyenge eső, zápor előfordulhat. A szél néhol megélénkül, 13 és 19 fok között alakulnak a csúcsok. Csütörtökön országszerte sokat süt majd a nap, és a hét további részében is marad a kellemes őszi idő, de az éjszakák hidegek lesznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A vegyes párosok órája lesz ez a következő 60 perc 10 és 11 óra között itt a Besten, hiszen jön majd Eros Ramazzotti Anastasiával, itt lesz az Art for Dodger, Romina Johnsonnal, Cuny Williams, Moni Love-val, Geszti Péter, Péter Fiborival, Busta Rhymes, Mariah Carey-vel, a sor legelején pedig Spiller, Sophia Alice Baxter-rel és a Groove Jet-tel.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék a 38 évvel ezelőtti 88-as Fate turné párizsi állomásain rögzített koncertfilm kerül majd bemutatásra idén, december 11-én. Úgyhogy az idei karácsony George Michael esetében szerencsére nem csak a Last Christmas-ről fog majd szólni. Jön most az Outside, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ahogy a gyors éttermekben szokott érkezni a görög hetek. Na most úgy érkeznek a finn percek. Itt a Besten, a Bonfunk MC's Freestylers, aztán rögtön utána a The Rasmus és az In The Shadow.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Hogyha van legszerencsésebb vesztes kategória, hát minden bizonnyal Jennifer Hudson lenne ennek az egyik ékes példája. Hatodikként esett ki az American Idolból anno, aztán utána nyert egy Emmy-t, egy Grammy-t, egy Oscar-t, meg egy Tony-t. Ő nyitja a mai utolsó 60 percet, a Spotlight-tal itt a Best-en.
1: Ez a Night Shift a Best

Ezt a fem a legjobb zene, két igazi soul klasszikus érkezik gyors egymás utánban, persze újra gondolt verzióban. Először érkezik a Bill Withers féle Ain't No Sunshine, a For The Cause-nak köszönhetően, aztán pedig egy

Best FM a legjobb zenék idén decemberben 9. alkalommal érkezik Budapestre Bryan Adams, és az előző 8 alkalomból alig volt olyan, amikor ne énekelte volna ezt a dalt. Nagyon meg lennék lepve, hogyha az idei decemberi koncertről is kimaradna. Ez a most már klasszikussá vált Bryan Adams dal. Most nem eredetiben, hanem sikére mixében érkezik a Cloud No. 9 itt a Best FM.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM, a legjobb zenék, a Hot Stepper jön. Én meg megyek. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap szerda, úgyhogy Pop és Rádiós Lágerek 120 perces mixével fogjuk indítani a szerda estét, ahogy az ilyenkor lenni szokott. Szerdai rezidensünk DJ FMD fog majd hozzám csatlakozni 7 és 8 között a lemezjátszók mögött. Szóval érkezik Ainika Mózi, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen